Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra után hamarosan játszik nekünk a Sonar Bistro, 2014-es Másfele című albumukról várható a Merülés című felvétel. És a Vem sikerével kezdünk, nem tudom, hogy látták-e már a csapatról készült dokumentumfilmet, nagyon jó szívvel ajánlom, akár csak a Full Moon előadásában a Wake Me Up Before You Go-Go-t. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin folytatódik a Jazzy Night, ahol egy Gershwin szerzeménnyel is találkozhatnak. Lakatos Krisztián előadásában meghallgathatjuk ugyanis a Fagideit. 2006-os melódiával kezdünk, a nyitó számunk ugyanis a Dunántúli sláger, az előadó pedig az Amorf ördögök. Jó szórakozást kívánok a válogatáshoz. Itt a Jazzin.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, amiben felvételről velünk lesz Fenyvesi Márk dalszerző és jazzgitáros. Saját triójával saját szerzeményeit adja elő, most például nem sokára a Happy Hours címűt. Előtte a Run 9 zenekar, akinek könnyed eleganciával előadott muzsikája táncra csábít. Ennek bizonyságául érkezik a The Beverage. Telov Jávor és DJ QC csapatával a Random Trippel kezdünk. Conversation, ehhez kívánok jó szórakozást, és ezzel a válogatással én most búcsúzom. Köszönöm a figyelmüket, este 10-től újra várom Önöket itt a Jazz The Night-ban. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Jazzy.
2: Együtt vagyunk.
3: Todo el mundo presentamos esta noche.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indított a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható, a kora reggeli órákban foltokban köd képződhet, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: A hírek után újra. Jazzy.

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin.
1: Ez az Intermezzo. A stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesülete elnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát az ember fejében, különösen az évek előre haladtával azért megjelenik az a gondolat, hogy mi lesz velünk akkor, ha megöregszünk, illetve ki gondoskodik rólunk, hol leszünk, hol élünk majd. Szóval ezek a kérdések aztán egyre inkább megsokasodnak a fejünkben. Hát a válaszok azok nehézkesebbek. Szóval az idős gondozás kérdése az minimum problémás Magyarországon. Mi a jelenlegi helyzet?
2: Nagyon érdekesnek tartom ezt a felvezető gondolatot, hogy ugye az évek múlásával folyamatosan egyre inkább előtérbe kerül ez a történet. Én sajnos Magyarországon nem ezt a paradigmát látom. Magyarországon általában az időskor, illetve az időskorral kapcsolatos problémáknak az összessége, ami akár egy idős otthon férőhelyének a keresésével kapcsolatban, vagy egy otthonápolási helyzet megoldásával kapcsolatban lép föl, ezek mindig ilyen utolsó pillanatos kérdések.
1: Tényleg?
2: Én azt látom, hogy sajnálatosan sem a családok, sem pedig az idősek nincsenek arra felkészülve, hogy ténylegesen megoldási tervvel rendelkezzenek egy ilyen jellegű helyzet megoldására, és pontosan ez eredményezi, hogy abban az esetben, hogyha ez az esetben következik, onnantól kezdve kapkodások, elhamarkodott döntések, kétségbeesett segélykérések övezik ezt a szférát.
1: Én azt hiszem, hogy ha valaki már az életében végigkövette az idős szülője, nagyszülője, vagy akár dédszülője életét, és problémát jelentette a róla való napi szintű 24 órás gondoskodás, akkor az a saját életében is egyre inkább húsba vágónak érzi ezt a kérdést.
2: Minden esetre annak kellene, hogy érezze, ugye, amire ön is utal, hogy egyes családokban a középkorú generáció végig kísérhette akár a nagymama, a dédmama, a dédpapa ilyen irányú ápolási gondozási szükséglet növekedését. Én azt látom, hogy ez sajnos már így a 21. század felé nem aktuális. Változnak a családmodellek, változnak az élethelyzetek, és az a idilli állapot, ami még úgy a 18.-19. századra volt jellemző, nevezetesen, ezt is mindig elmondom minden interjúban, hogy egy hosszú ház, abban 3-4 rész, és ugye dédszülők, nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák, az egyes generációk együttműködése, az egyes generációk a másikra való odafigyelése, ez sajnálatosan a magyar, de akár az európai társadalmat vizsgálva is teljes mértékben megszűnt. Tehát mikrocsaládokról beszélünk, külföldre költözésekről beszélünk, ami mind-mind sajnos ezt a fajta hagyományos családmodell teljes mértékben megszünteti, és ezáltal az időseknek azt a biztonságát is, hogy egyéb generációk is odafigyelhetnek rájuk időskorukban.
1: Hát ez újfajta kihívások elé állítja a családokat, de valóban igaza van abban, hogy a régi családmodellnél azért sokan voltak egy idős ember ápolására, tehát valahogy megoszlott a feladat.
2: Egyrészt meg is oszlott a feladat, másrészt pedig nyilván ezekben a régi családmodellekben a hagyományos szerepek, kereső szerepek, férfinő szerepek inkább tradicionálisabbak voltak. Mostanság ugye azt látjuk, hogy a gondoskodásnak, illetve a szükséglet előhaladtával az ápolásnak már nem a család a legfőbb szintere, hanem inkább azok az állami egyházi vagy magánfenntartású intézmények, illetve egyéb szociális vagy egészségügyi szolgáltatások, amik egyfajta harmadik félbevonását igénylik ebbe a történetbe, egyre inkább efelé tolódik el a tendencia.
1: Magyarországon jelenleg hány államilag finanszírozott idős otthoni férőhely működik?
2: Most jelenleg 2019 óta ez a szám sajnálatosan nem változott, ez a bűvös 54 ezer fő. Ez az 54 ezer fő, ami ugye az állami költségvetésből kerül normatív finanszírozásra, ez 2026-ban szemlélve a tényleges szükségletet, ez nagyon kevésnek bizonyul. Ugye elegendő utalnom a demográfiai folyamatokra, nyilván osztjuk az európai tendenciát, a vén Európa, tehát egy előregedő társadalomról beszélünk. Sajnálatosan a költségvetés, illetve a költségvetésnek ez a fajta főcsoportja vagy szakmacsoportja, ez nem enged meg mind a mai napig egy nagyobb normatív finanszírozást, az ott férőhely számot, annak ellenére, hogy hatalmas szükséglet mutatkozik a társadalom oldaláról erre a történetre.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést az idős gondozás jelenéről és hát jövőjéről is, hát már ami ebben kiszámítható. Dr. Nagy Viktor a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesülete elnöke itt az Intermezzóban.
0: Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye arról beszélgetünk, hogy mi történik az emberrel akkor, ha elér egy bizonyos kort, esetleg megbetegszik olyannyira, hogy ágyban fekvő helyzetbe kerül, és hát valakinek gondoskodni kell róla, ugye kitegye ezt. Na most egyfelől az előbb érintettük a családok helyzetét, hogy ez milyen sok kérdést, problémát vet fel. De mi a helyzet a szakemberekkel? Tehát mennyiben küzd Magyarország szakember hiánya?
1: Sajnálatosan igen jelentős mértékben. Ugye azt látni kell, hogy jelenleg a mai magyar idős gondozás összessége egy kirívó szakképzett, és most már azt kell mondanom, hogy szakképzetlen munkaerőhiánnyal is küzd. Ennek ékes példája, hogy elegendő rámenni bármely intézmény honlapjára, vagy akár ellátogatni bármely idős gondozási intézménybe. Üres álláshelyek tömkelegével találkozhatunk. Ez nyilvánvalóan a alacsony társadalmi és munkabér megbecsülésnek a tipikus jelképe, illetve azt is látnunk kell, hogy ez a fajta szakmacsoport egy igen előregedő tendenciát mutat. Ugye kis túlzással mindig el szoktam mondani, hogy sok intézmény esetében, amikor belépünk, akkor azért 100%-os biztonsággal nem tudjuk eldönteni, hogy ki a gondozó és ki a gondozott, de hogyha a realitásokat nézzük egy átlagosan 55-60 év közötti gondozói gárdáról beszélünk, aki még itt Magyarországon viszi a vállán ezt a történetet. A fiatalabbak azok nyilván vagy nem is választották ezt a fajta szakmacsoportot, vagy minimális nyelvtudás birtokában elhagyták az országot, és Ausztriában vagy akár Németországban próbáltak szerencsét, és minek utána ezek az országok szintén munkaerőhiánnyal küzdenek, ezért jóval magasabb bérezés mellett és egyfajta attraktívabb munkakörnyezet mellett felszívják a közép-kelet-európai munkaerőt ezen a területen.
0: És akkor mi lesz itt? Mi lesz Magyarországon? Mit lehet tenni azért, hogy ez a helyzet változzon, hogy a fiatalok számára vonzó legyen az idős ellátásban való foglalkozás?
1: Én azt gondolom, hogy itt azért el kell különítenünk a rövid, a közép és a hosszú távú történetet, mert azért ez a probléma rövid távon megoldásra szorul. Ugye nyilván rövid táv, 1-2 év azért nem reálisan elvárható, hogy most hirtelen különböző oktatási programokkal és 20-30-40-50%-os szociális szférabeli béremelésekkel hirtelen mindenkit a szociális szféra felé tudunk irányítani. Viszont rengeteg olyan jó gyakorlat van, akár Nyugat-Európában, akár a világ más részein, ami ezt a fajta munkaerőhiányt kezeli, és ez nem más, mint a harmadik országból hozzánk hozott munkaerőnek a jelensége. Ugye ezt kevesen tudják, legalábbis itt a világnak ezen a táján, de azért EU-n kívüli országokból, Indiából, Vietnámból, Indonéziából, Fülöp-szigetekről rengeteg olyan gondozó, rengeteg olyan megfelelő szakképzettséggel és nyelvtudással rendelkező gondozó ápoló érkezik, főleg tőlünk nyugatabbra a fekvő országokban, ahol ezzel a fajta módszerrel orvosolják magát ezt a fajta munkaerőhiányt. Elég csak Bécs felé vetni tekintetünket. Bécsben az 1970-es évektől kezdődően a mindennapok részét képezi a Fülöp-szigeteki gondozóknak a jelenlét a különböző szociális intézményekben és egészségügyi intézményekben, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind szakmailag, mind emberileg, mind pedig, hát hogyha ez még Magyarországon jelent valamit, az integráció tekintetében abszolút megállják a helyüket. Nekem meggyőződésem, hogy rövid távon ez az egyedüli megoldás a magyar rendszer hiányosságainak a kezelésében is.
0: És hosszú távon hogyan lehet vonzóbbá tenni a gondozói és ápolói pályát?
1: Egyrészt nyilván egy bérrendezéssel, most ugye az elmúlt időszakban többször láthattuk, hallhattuk, hogy a szociális szféra különböző szereplői, különböző bérharcokkal kapcsolatos eseményeket szerveznek, tüntetéseket, hisz hát ténylegesen valóban nagyon alacsony munkabérért végeznek, nagyon kemény és megterhelő munkát. Úgyhogy ez a bérrendezés az elengedhetetlenné válik, ez az egyik oldala. A másik oldala pedig, ami nem is inkább számszerűsítés, hanem egyfajta paradigmaváltás a szakma csoport tekintetében. Én, hogyha Nyugat-Európában járok, rengeteg olyan társadalmi felvilágosító plakátot, társadalmi edukációs programot látok, ahol ezt a fajta szakmacsoportot próbálják az adott ország lakosságának megjeleníteni, és olyan pozitív példákat bemutatni, ami alapján ez a szakmacsoport ténylegesen társadalmi elismerésben részesül. Sajnos ugye Magyarországon ez a szféra még mindig csak akkor jelenik meg a különböző médiumokban, vagy akkor üti meg az átlagember inger küszöbét, kevésbét, hogyha valami negatív előjelű skandalum történik. Ugye nyilván egy rükkfertőzés, egy bűncselekményt elkövető intézményvezető, vagy sorolhatnám az elmúlt időszak ilyen jellegű ügyeit, rögtön ezt a fajta szférát a média középpontjába vetíti. Viszont azért a mindennapok hősei, hogyha tekintetek így a szociális ápolókra, gondozókra, azok azért vaj még kevésbé kapnak megjelenítést így a médiák területén.
0: Sok tennivaló van még, azt hiszem, ezen a téren. Dr. Nagy Viktor a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Csász!

0: Ez az Intermezzo. A stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye, ki gondoskodik majd rólunk? Hát ezt a kérdést feszegetjük több oldalról, a család oldaláról, az ápolók oldaláról, illetve hát a beteg oldaláról is, mert hogy azért hát ő is benne van ebben a képben. Szóval, hogy mit lehet azért tenni, hogy az idős ember, aki tisztában van azzal, hogy mi történik körülötte, de ha nincs, akkor nincs tisztában vele, mindegy, akkor is, hogy méltósággal, szeretetben, és hát olyan odafigyeléssel körülvéve élje az utolsó éveit, ahogyan az egy embernek, aki ledolgozta az életét, jár.
1: Én azt gondolom, hogy talán a tekintetben a legfontosabb a személyes szükségletfelmérés. Ugye nyilván, hogyha a magyar idősgondozás, illetve a magyar idősek társadalmára tekintünk, ott azért eltérő ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező csoportot találunk. Én nagyon fontosnak tartom azt, mind az intézményesített idősellátás, mind a házi gondozás tekintetében, hogy egyéni megoldások szülessenek, és az ellátott szükségleteire megfelelő módon reagáló megoldás. Tehát nyilván, hogyha például valaki egy súlyos demenciával éli a mindennapjait, ott azért egy demenspecifikus ellátás a szükséges, ami nem egyenértékű egy pszichiátriai otthonban való elhelyezéssel. Ugye beszéltünk ezt megelőzően a különböző intézmények szűkös férőhely számáról, hát ez sajnos azt is eredményezi, hogy nem az egyéni szükségletre reagál adott esetben az intézmény, hanem kényszerszerűen, ahol a család talál egy megfelelő férőhelyet, oda próbálják minél előbb beszúszakolni az ellátottat, nem tekintetbe véve azokat az egyéni sajátosságokat, ami mondjuk egy demencia, egy Alzheimer-kor, egy Parkinson-kor, bármilyen mozgásszervi megbetegedés, vagy még sorolhatnám az időskornak a tipikus tünetegyütteseit reagál. Úgyhogy a kérdésre válaszol, én azt tartanám legfontosabbnak, hogy az egyéni szükségletekre reagáló ellátási formát találjunk.
0: Ugye különböző fenntartású intézményeket lehet találni. Ezeket hogyan lehet megkülönböztetni egymástól? Milyen kategóriák vannak?
1: Alapvetően állami, önkormányzati, egyházi, illetve magánfenntartású intézményekről beszélhetünk Magyarországon. Nyilván túlnyomó részben állami, illetve az elmúlt időszak szociálpolitikájának következményben az egyházi fenntartók azok, akik most jelenleg túlnyomó részt jelen vannak az idős gondozásban. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy itt az idős otthonoknak, illetve magának az idős gondozásnak is van egy objektív jogi háttere, különböző jogszabályok formájában, ami meghatározott személy, illetve tárgyi feltételeket ír elő egy idős otthon működtetése kapcsán is akár. Amit én nagyon hiányolok e tekintetben, és ez például egy nyugati jó példa lehetne, amit átvehetnénk mi is, hogy senki sem kérdezi meg magát az ellátottat, hogy például ő hogy érzi magát egy idős otthonban. Ugye ezek a bűvös kulcsszavak, hogy minőségbiztosítás, ellátotti elégedettségi kérdőívek, ezek még azért a magyar paradigmától igen távol állnak. Őszintén bízom benne, hogy egyszer rájövünk, hogy az adott ellátott az nem az ellátás tárgya, hanem maga az alanya, és akkor onnantól kezdve elkezdünk ennek a paradigmának megfelelően gondolkodni és működtetni intézményeket, de mindaddig sajnos, amíg napi túlélésre játszanak és finanszírozási, illetve szakember problémákkal küzdenek, addig azért sajnos az intézményektől ez nem elvárható.
0: Milyen területi különbségek vannak az országon belül?
1: Érdekes látni, hogy most jelenleg Magyarországon körülbelül olyan 853-854 idős otthon van, és mint ahogy az ország is, így ez a fajta terület is kicsit vízfejűsödik, tehát Budapest központú, illetve Pest megye központú. Hogyha lokációkat nézzük, akkor ezen a területen van a legtöbb idős otthon fenntartótól függetlenül. Nyilván a magánfenntartású intézmények tekintetében azért, mert itt él az a fizetőképes réteg, aki a magánellátást meg tudja fizetni. Az állami ellátás, illetve az egyházi ellátás is nyilván a fenntartó jelenléte miatt alakult így. Minél inkább távolodunk Budapesttől, annál nehezebb, illetve annál, már bocsánat, mondhatom így, alacsonyabb színvonalú ellátással találkozhatunk. Ez rányomja a bélyegét mind az infrastruktúrális háttérre, mind pedig a szakember gárdának a jelenlétére. A saját praxisomban, illetve a saját ügyfélkörömben is vannak az ország különböző részéről idős otthonok, ápolási intézetek, gondozási intézetek. teljesen más a működési metódus mondjuk egy Dél-Baranya megyei intézmény, illetve egy Budapest elitkerületében lévő intézmény esetén, úgyhogy ha bár nem vagyunk egy nagy ország, de a területi különbségek azok ezen a területen is érezhetőek.
0: Hát jó lenne itt is valamiféle kiegyenlítődés.
1: Kétségtelen.
0: Jövünk vissza. Dr. Nagy Viktor a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye amikor valaki megoldást keres a szeretett családtagjának arra, hogy hol töltse az utolsó éveit, évtizedeit, akkor azért mindig felmerül az, hogy milyen feltételekkel tudja mindezt megteremteni. De mit kell eladni, el kell adni a családnak a házát, vagy az ő házát, tehát hogy hogyan történik mindez, milyen különbségek vannak?
1: Talán azt gondolom, hogy most már nem kell eloszlatnom azt a 10 évvel ezelőtt még ilyen kicsit furcsán hangzó fogalmat, hogy mai magyar idős gondozás is egyfajta piac. Ugye a 90-es évek elejétől tapasztalható az, hogy egy állam által uralt ellátotti szemléletből folyamatosan tolódunk át egy szolgáltatási szemléletbe, és ugye ez a szolgáltatási szemlélet, ez nyilván magával hozza a kapitalizmus, illetve a piac által diktált feltételeket. Úgyhogy egy család ilyen jellegű élethelyzetbe való kerülését követően a megoldások azért alapvetően határozzák meg, hogy milyen jellegű anyagi forrásokkal, milyen jellegű vagyontárgyakkal, milyen jellegű ingatlan vagyonnal rendelkezik az adott család.
0: Háj, de szomorú.
1: Igen, de sajnos tényszerű. Mm. És ugye, hogyha egy család hirtelen kerül ebbe a szituációba, akkor szembesül először azzal, hogy azért itt a legtöbb intézmény tekintetében 8 hónap kötőjel másfél éves várólisták vannak Magyarországon, és hát ugye minek utána ezek krízis megoldások, ezért a családok nem feltétlenül tudják mindig megvárni azt a 8 hónap kötőjel másfél évet, és vagy kényszerszerűen elkezdik a házi gondozást, otthonápolást, ami azért sokszor minden nemű hozzáértés nélkül történik meg, és ez nyilván az adott beteg, az adott ellátott tekintetében nem feltétlenül a legjobb megoldás, vagy pedig az adott családi vagyont, ingatlant, vagy egyéb pénzét tehető dolgot felhasználva megpróbálnak gyorsabb elhelyezéshez, vagy olyan jellegű előnyhöz jutni, ami hamarabb jelent megoldást erre a fennálló családi krízisre.
0: Na de hogyan? Hogyan teszik mindezt?
1: Azt látom,
0: hogyan tudják meggyorsítani?
1: Igen, azt látom, hogy azok a családok, akik ugye ezt megtehetik, nyilván a magánintézményekkel veszik fel a kapcsolatot, azért Magyarországon a magánintézmények száma az elmúlt időszakban eléggé megnövekedett, úgyhogy ott már, hogyha az adott térítési díjat meg tudják fizetni, akár egy héten belül is találhatnak elhelyezést. Sajnos azok a családok, akik pedig ugye nem, és fölveszik a kapcsolatot az állami ellátókkal, vagy a koordináló szociális munkásokkal, vagy egy egyházi intézménnyel, ott viszont beleesnek sajnos abba a csapda helyzetbe, amikor szembesülnek azzal, hogy hát egy évet kibírni, mondjuk egy súlyos demenssel, hozzátartozóval, vagy egy kóros Alzheimerben szenvedő hozzátartozóval, az azért eléggé megnehezíti a család mindennapos működését.
0: Hát mindenkire óriási pszichés, lelki, fizikai terhet ró. Egyébként valószínűleg arra az emberre is, aki ezzel a betegséggel
1: küzd. Abszolút, így van.
0: Mi a helyzet máshol? Nemzetközi kitekintést adjon. Legyen kedves, hát ha, már gondolom azért sok helyen fényévekkel járnak előttünk ebben.
1: Tavaly évtől kezdődően az a szerencséért, hogy alkalmam nyílt részt venni egy Longevity nevű projektben, ez egy Európai Uniós projekt, itt Magyarországon a Lélekben Otthon Alapítvány a partner ennek a 7 országot magába tömörítő projektsorozatnak. Ennek a sorozatnak az a lényege, hogy különböző jó gyakorlatokat tapasztaljunk azokban az országokban, ahova fél évente ellátogatunk. Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Bosznia, illetve Moldova, azok az országok, akik részt vesznek ebbe a történetbe, illetve ez egy közeli élmény. Múlt héten jártam Dániában szintén ennek a programsorozatnak, illetve ennek a projektnek a keretein belül, ahol olyan szintű jó gyakorlatokat tapasztaltam, amit bízom benne, hogy hosszú távon Magyarország is adaptálni tud. De amit kiemelnék az ott látottakból, az, hogy Dániában nincsenek magánfenntartású otthonok. Ennek az az oka, hogy az állam, illetve az önkormányzat olyan komolyan veszi a saját feladatait, és hát nyilván az emberek által befizetett adótömeget is, hogy teljes mértékben biztosítani tudja az ott felmerülő igény kapcsán az ellátást. És amikor először vetettem föl ott a dán partnereknek, hogy jó, de hát mégis egy magánfenntartású otthon, akkor ugye először nem is igazán értették, hogy miről beszélek, majd pedig elvittek egy olyan idős otthonba, ami ténylegesen a legmesszemenő napjainkig minden igényt kielégített, és ez nem csak a berendezés, illetve a hotel szolgáltatások tekintetében, hanem a gondozási ápolási szolgáltatások tekintetében is elmondható, hogy leesett az állam. Úgyhogy ebből a szempontból a jó gyakorlatok azok abszolút rendelkezésünkre állnak. Nyilván a kérdés az, hogy a magyar idős gondozás egészhez mennyivel fogja tudni ezt a fajta jó gyakorlatot gazdagítani, illetve nyilvánvalóan más ország jó gyakorlatait átvenni.
0: Hát és hogy mikor?
1: És hogy mikor? Történik. Igen, ez kétségtelen. Igen.
0: Mindez is, hogy, mert hogy addig mennyi szenvedés történik itthon. Tehát Dániában akkor ez állami fenntartással.
1: Teljes mértékben, igen.
0: Hát, méltósága van az emberi életnek. Na most még a fejemben volt egy kérdés, igen, hogy 2026-ot írunk. Hát bizonyára vannak már olyan helyek a világban, ahol rendkívül fejlett az idős ellátás. Meséljen egy kicsit erről.
1: Igen, ugye valóban 2026-ot írunk, és hát nyilván ebben a korszakban már elvárható, illetve hogyha maradunk az idős gondozás témájánál, itt Magyarországon elvárható lenne, hogy digitális megoldásokkal, a mesterséges intelligencia alkalmazásával, illetve különböző robotikával gazdagítsuk, illetve könnyítsük az ellátást. Sajnálatosan Magyarországon még nem ez a helyzet. Én számos intézménybe járok, különböző hatósági ellenőrzéseket készítek elő, és még mindig azt kell látnom, hogy papír alapon vezetett dokumentációk, lexikonnyi vastagságú ellátotti dossziék, illetve egyéb olyan ózsdi elmaradt dolgok azok, amik az intézmény működésének a mindennapjait képezik, ami már régesség meghaladott történet. Ugye az, hogy most már egy 100-120-150 főt ellátó idős otthon esetében egy belső vállalatirányítási programnak, egy digitális programnak kellene lennie, ez már magától értetődő lenne. Hát sajnos az a rossz hírem, hogy sem a magyar ellenőrző hatóságok nincsenek arra felkészülve, hogy digitális alapon ellenőrizzenek különböző adatmennyiségeket, sem az intézmények nagy többsége, hogy ilyen jellegű programot használjanak. Én azt gondolom, hogy ez például egy rövid távon megoldandó szükségletként jelenik meg az intézményi működésekben. Ugye sok tekintetben azt láthatjuk, hogy tőlünk nyugatabbra, de akár keletebbre is már gondozást segítő robotokról beszélhetünk. Például Dél-Koreában már nagyon előre haladott az idős gondozás és a robotikának a kapcsolata. Vagy adott esetben olyan okos idős otthonokról beszélünk, ahol esés érzékelővel, vagy az adott ellátott különböző biológiai értékeinek a 24 órás mérésével ellátott digitális eszközökkel működnek a dolgok, mi pedig még itt Magyarországon elájulunk egy gondosóra programtól, úgyhogy sajnálatosan a különbség az fényévekben mérhető, de bízom benne, hogy nem adjuk föl, és előbb-utóbb el fogjuk érni ezt a színvonalat is.
0: Semmiképpen se, hát ezt nem lehet feladni. Én remélem, hogy mikor legközelebb jön, és ez történjen meg minél előbb, akkor már előrelépésről beszélhetünk, hiszen ez mindenkinek nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
0: Dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: találkoztak, de azért vettük egy műsorba, mert Zimmermannt Haydn zenéje érzékeletlen inspirálta, sőt annyira, hogy két szimfóniáját sokáig Haydnnak tulajdonították. És hát Haydn is járt Pozsonyba, de akkor még Zimmermann nem volt ott. Zimmermann tulajdonképpen Pozsony zene életének volt az egyik legfontosabb alakja az 1770-es években, és 1776-tól a haláláig vezette karmesterként Batthyány József hercegérsek udvari zenekarát, ahol a kor jó néhány kiváló muzsikusa játszott, és annyira jó zenészek voltak, hogy úgy is komponált, hogy kihasználja a kollégáinak a képességeit. Itt tulajdonképpen billentyűs kamarazenéről van szó, tehát Zimmermanntól most el fog hangozni három szonáta csembalóra és hegedűre, és utána egy Haydn trió, tehát abba cselló is lesz, és a sorozatot jövőre szeretnénk folytatni, ahol további szonáták, illetve brácsával triók is elhangzanának a terv szerint. Gottát is nagyon nehéz belőle szerezni, tehát tulajdonképpen mi a faksimilét egy zenetudós barátom révén kaptuk meg már korábban, és hát most került sor arra, hogy ezeket el is játsszuk. Tehát van, amiből lehet kottát venni, de sok mindent még vagy nem adtak ki, vagy nálunk nem is hozzáférhető. Ugye a csembalóra szokták mondani, hogy viszonylag kevés dinamikát tud, de az az igazság, hogy megfelelő billentés kultúrával azért sok mindent ki lehet belőle hozni, illetve a komponisták nagy része úgy is komponált, hogy nagyon sok színt kihozzon a csembalóból, és ennek a kornak a billentyűs kamarazené egyértelműen erre a hangszerre gondolt elsősorban. Később ugye a fortepiano is hozzájött, de például a triókra gondolunk Haydnnál, ugye itt is az, amit játszunk, a korai zongora triók közé tartozik. Ugye ezek még részben 1760 előtt, részben 1760-as évekbe keletkeznek, és itt még a forrásokban is sokszor ott van, hogy csemballóra van, tehát csemballó szerepel a kotta elején. Tehát Bozai Balázs barokk hegedűn fog játszani, és Vályi Csilla pedig barokk csellón. Nem eredeti hangszerek, de historikus építésű hangszerek, tehát nem modern építésű hangszerek, amiken játszanak. A BMC könyvtárban már többször játszottam, és nagyon alkalmas ilyen kis kamaracsoportok zenéjére. Tehát ilyen duó, trió, kvártet. Fontos, mert nagyon sok olyan kincs van, olyan zenei kincs, amit nem ismer a nagy közönség, a szélesebb közönség, vagy akik ismerik a Zimmermannt, azok is csak egy bizonyos szeletét, tehát inkább a szimfóniáit szokták talán játszani. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan szerzőket is játszunk, akik érdemesek arra, hogy megszólaltassuk őket, de nem hangzanak el a művei elégszer, vagy egyáltalán nem. Nagyon sok kortárs zenét eddig nem játszottam, viszont most szeretnénk egy csellista kolléganőmmel 2027-ben egy kortárs estet csinálni. Csembalóval viszont akkor nem, akkor 440-en lesz majd a hangszer értelemszerűen, mert modern csellóval lesz majd.
1: Ez mit jelentett? Fordítsa le nekem, Ágnes.
0: Az, hogy a hangmagasság a hangszernek, ugye a barokk hangszerek azok általában nem mindegyik, ez egy bonyolultabb téma, de 4-15-ös hangmagasságon játszanak, modern hangszerek meg 4-40-en, ez a 4-44-en.
1: Kiknek ajánlja a koncertet?
0: Hát tulajdonképpen mindenkinek, aki szereti az ilyen klasszikus zenét, ugye nagyon Haydnra, Mozartra is emlékeztet időnként a zene, és mindenkinek, aki a csembaló irodalomnak a különleges színeit szereti, mert ugye ez is hozzátartozik, de nem az a legismertebb szelete annak, ami csembalón játszható. Tehát mindenkinek, aki a csembalós kamarazenét, illetve a klasszikus zenét szereti.
1: Mennyire látja Ágnes előre a jövőt?
0: 2027-ben szeretnénk ezt a sorozatot folytatni, elsősorban Zimmermann műveivel, és ott is valószínűleg lesz az egyik koncerten Haydn is, illetve Bodrogi Éva kolléganőmmel tervezünk, ez is ugye egy, hát nem kortárs, de egy modernebb dolog, egy örmény szerzőnek, Komitász Várdapetnek a dalaiból és zongora műveiből, szintén itt a BMC-ben egy estet, és Baranyai Piroska csellista

kolléganőmmel meg ezt a kortárs zenei estet, amely teljesen még tervezés alatt van. Játszottam tavaly a Deák téren egy Bach Voltemperthez klavír kört, tehát olyan értem, hogy a kvintkörön körbe mentem a darabokkal, és ezt szeretném egy más környezetben is eljátszani. Még nem tudom pontosan, hogy hol és mikor, de ezt tervezem, illetve szeretnék Bartók mikrokozmosz darabokat is a csembalón valamilyen kontextusba, ez is még terv. Nagyon szeretnék több Bartókot a közeljövőben játszani.

0: Befutott a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, ha már Haydn, akkor folytassuk is Haydn-nal. Holnap este 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termében egy gyönyörű hölgyek tárják önök elé Haydn életét, illetve Haydn darabjait, hiszen a darabok között részletek hangoznak el Barta Dénes és Révész Dorit József Haydn élete dokumentumokban című művéből, a három művésznő előadásában, tehát Simon Izabella, Langer Ágnes, Karasszon Eszter nem csak zongorázik, hegedül, illetve gondorkázik, hanem mesél is egy tiltott szerelemről, mert hogy a nős József Haydn 1791-92-ben első alkalommal járt Angliában, és itt megismerkedett Rebecca Schroederrel, egy művelt és elbűvölő özvegyjel. Maradt sok-sok levél, maradjon néhány titok, illetve maradjon az Összhang című koncert, holnap este, tehát 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termében. Itt a Klasszik Rádióban is rengeteget hallhatnak, Balog Józseftől a zongora művész, elérhető szombat este 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében is, ez a Dallam című koncertje, rendkívül sok Chopinnel, Ravellel, és a nálunk is nagyon sokat hallható Wolf Péterrel, illetve a darabok között együtt erősítve a műsor anyanyelvi és világnyelvi arcát, a 100 éves Kurták György játékok című sorozatából hangoznak el részletek, tehát Balog József ugye nem csupán generációjának egyik legkiemelkedőbb és legérzékenyebb zongoristája, hanem nagyon autentikus minőségben képviseli a 20. és 21. század magyar zongora repertoáriát is. Képviseli tehát legközelebb szombaton 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében. És ha megengedik, akkor a végére egy kis mozgás, legyen tánc, perui táncoktatás a Néprajzi Múzeumba, invitálok mindenkit, ott ugyanis ma délután 5 órakor szabad, sőt kötelező egy-egyel két kulturális élményt átélni, tánctanulás, illetve kiállítás a perui Amazonas vidékéről és az Andokból. Lesz tánc, lesz zene, a Sankuai Tussu című perui tánccsoportot lehet majd utánozni délután 5-től. Tehát lábak föl, jó koncerteket és jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynök akták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat, és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bönen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a Szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Stúdiónkban két gyönyörű hölgy, és imádom őket, hogy itt vannak, mert hogy egy régebbi a kapcsolatunk, már régóta ismerem őket. És az apropó pedig az, hogy Mickey Mouse után 120-ban megemlékezzünk a macskafogóról, amely idén 40 éves. Ternovszky Anna, illetve Ternovszky Nóri a vendégem. Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok. Jó reggelt, sziasztok!
1: Na kérem szépen, 40 éves lett a macskafogó, és emiatt ti elkezdtek szervezni egy ilyen kis ünnepséget, fesztivált, rendezvényt? Minek tituláljuk?
2: Egy kis batyus buliból fesztivállá nőtte ki magát a történet, úgyhogy nem tudom, minek tituláljuk, hogy még holnap utánig mi lesz belőle, vagy 3 nap múlva, azt még nem tudjuk, de jelen állapotában egy ilyen kisebb fesztivál hangulatnak nézünk elébe. A Pannonia stúdió, néha elrontom, mert régen ugye filmstúdió volt, most már szigorúan Pannonia stúdiónak nagyon hálásak vagyunk, ők adnak teret ennek a, először a Batyus bulinak, és ahogy aztán nőtte ki magát, elfoglaltuk az aulát, aztán még tovább nőttünk, és a jelentkezők száma úgy növekedett, hogy egyszerűen kénytelenek voltunk megnyitni a most már Pancsi Parkmozinak nevezett létesítményt, ami a parkoló, tehát most fog debütálni, vagy nem tudom, hogy lesz-e még ilyen intézmény, vagy...
1: Lassítsunk egy kicsit, kezdjük el összerakni. Tehát 40 éves lett a macskafogó, és ez alkalomból akkor ti megemlékeztek róla, méghozzá most másodikán, ugye az szombat, hogyha jól nem, pénteken megemlékeztek róla. Filmvetítésekkel, illetve egyéb rendezvényekkel.
3: Így van.
1: Egy kicsit kezdjük el fölgöngyölni a szálakat, hogy hova jutunk ezzel. Tehát hol lesz filmvetítés, hány helyen?
3: Folyamatosan csatlakoznak egyébként a mozik, kultúrközpontok, művelődési házak, de bejelentkeztek külföldről is már, például Los Angelesből, ugye?
2: Igen, a Magyar Egyesült Magyar Ház, ami ott igazán a kultúra háza is. Uh-huh. Ők is visszajelentkeztek, ők is szerveznek erre egy eseményt.
3: Tehát tulajdonképpen 3 esemény lesz. A legelső esemény, amit elkezdtünk szervezni, az az alkotóknak egy nagyon bensőséges találkozó. De aztán felmerült az igény, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt megünnepelnénk szélesebb körben is, de csak 3 hetünk van a szervezésre, keretünk egyáltalán nincsen rá, mit csináljunk, és milyen jó lenne, hogyha a világom mindenhol, aki szeretné, egyszerre nézze meg a macskafogót, és egyszerre nyomjuk meg a play gombot, és hogy ez.
1: Jó. Édesapátok most már, hogyha jól emlékszem, 83 éves, jól mondom, igen, 83 igen. éves, jó egészségnek örvend, hál' Istennek, igen. És többi alkotótársával viszont ennyire nem vagyok képben. Kik voltak még az alkotótársak?
2: Hát ugye Nepp József, ők voltak egy állandó alkotópáros, a legtöbb munkája apunak, Dodi bácsival együtt készült, és Dodi bácsi már nincs köztünk. A film másik nagy alkotója, akinek a figurákat köszönhetjük, Maros Zoltán úr, aki kint él Párizsban, és akkor a film után egyébként, azt hiszem, ha jól tudom, akkor rögtön a macskafogó után ment ki a Zoli. Nem tudom, hogy őt haza tudjuk-e hívni erre az eseményre, de nagyon jó lenne. És hát akik még majd itt részt vesznek ezen az alkalmon, ezek között sok, hát nyilván korosabb, vagy hogy személy lesz, aki annak idején 40 éven részt vett ebben, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy örülni fognak annak, hogy lesz egy, nem tudom, hogy elmerjem mondani, mindegy, lesz egy vörös szőnyeg is, és akkor azon szeretnénk, hogyha
1: végigvonulnának.
2: Igen. Úgyhogy,
1: jó. És ezen kívül akkor vannak szerte vetítések, valami online térben, és valami pedig egy helyszínen. Mi a helyszín?
3: A Pannonia stúdió a helyszíne a közönség találkozós vetítésnek pénteken.
1: Hogy lehet rá jegyet szerezni? Regisztráció?
3: Regisztrációhoz kötött, úgyhogy a Pannonia stúdió Facebook oldalán, illetve a Macskafogó Facebook oldalán megtalálják a regisztrációs linket, és rohamosan fognak a helyek, úgyhogy tényleg most már csak pár regisztrációt tudunk elfogadni, illetve az online esemény, ami pedig az intergalaktikus vetítésnek hívjuk, ez szintén megtalálható az NFI-nek, illetve a Macskafogó Facebook oldalán a link a YouTube csatornához, amin online streamingelni fogják a filmet.
1: Jó. Muszáj rákérdezni, ezt nem lehet egymagatokban összehozni, volt a segítségetekre valami, valaki?
3: Hát csodálatos igazából ez a történet, mert amikor ezt elkezdtük szervezni, először a filmarchívum igazgatóját, Rádú Györgyöt kellett fölhívni, hogy van egy ilyen ötletünk, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt egyszerre sok helyen meg tudnánk nézni, és le tudnánk vetíteni, és azonnal a maximális támogatását megkaptuk, és tulajdonképpen az ő ötlete volt, hogy akkor ezt kiküldi az összes mozinak, kultúrközpontnak, művelődési ház, hogy csatlakozzanak ehhez a tulajdonképpen ez a gondolathoz, vagy ötlethez.
1: Bocsánat, Nusi, az megvan, hogy hány cég, vagy hány rendezvény helyszín csatlakozott?
3: Folyamatosan egyébként csatlakoznak, a filmarchívummal kell felvegyék a kapcsolatot a vetítési jogokkal kapcsolatban, és ezt a Macskafogó weboldalán fogjuk majd közzétenni, hogy hol lehet ehhez csatlakozni, de a csatlakozó mozik is egyébként aki tudja, az meg fogja hirdetni a vetítést.
1: Uh-huh. Van egy egyébként valami olyan oldal vagy fórum, ahol föllelhető az, hogy hány helyen meg hol lehet egyáltalán megnézni, hát mondjuk, hogyha én egy vidéki városban lakom, akkor mi a legközelebbi helyszín, ahol ezt tudom nézni?
3: Most még jelen pillanatban nincs a teljes lista kint, de hamarosan ki fogjuk ezt is posztolni majd a Macskafogónak a hivatalos weboldalán.
2: De azt hiszem, hogy az NFI weboldalán is meg fog jelenni ez a lista, véleményénk szerint.
1: Jó, akkor egy kicsit kezdjük el összefoglalni, tehát akkor van egy 40 éves film, egy ikonikus magyar rajzfilm, a magyar rajzfilm, azt hiszem, hogy ezt így nyugodtan kijelentjük, ami a legtöbb emberünk, vagy legtöbb ember számára volt, fiatalságunk megboldogultsága, igen. Tehát, hogy imádtuk, és akkor ebből egyébként mind a mai napig idéznek. Tehát az a szép ebben a rajzfilmben, hogy mind a mai napig elhangoznak társaságban mondatok, amik tudjuk, hogy a Macskafogó című filmből vannak, és ezáltal kerítettetek e köré egy kisebb ünnepséget, aminek a Magyar Filmintézet, nem Pannonia stúdió a helyszíne, illetve különböző online felületek és különböző vidéki helyszínek is, amelyek egyelőre még mindig a csatlakozás alatt állnak.
2: Igen, szóval egy kicsit bonyolult igen a helyzet, tehát a Batyusbulőből indult, aztán lett az országos vetítés, ami mozik, kultúrházak, mint offline helyszínek, és plusz az online tér így egyszerre, és ennek a mozgalomnak lett mondjuk úgy, hogy kiemelt helyszíne, fizikális helyszíne a Pannonia Filmstúdió, hogy ott együtt meg a közönség találkozót jön létre.
3: És nem csak közönség találkozó lesz, hanem nagy örömmel mondhatom, hogy a Jazzation zenekar is pár dalt el fog énekelni.
1: Így a Macskafogó betét dalokból.
3: Többek között.
1: Okay. Online pedig megtekinthető a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján.
3: Így van.
2: Így van.
1: Mert hogy ez is fontos. Jó, hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, biztos jó hangulatú buli lesz, mondjuk én pont máshol leszek aznap, én nekem is van egy rendezvényem, de a Macskafogót be fogom pótolni a hétvégén, jó?
2: Mindenféleképpen várunk.
1: Ternoszki Dori, Ternoszki Nusi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük nagyon.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

last song. I have a price to you.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-a, szerda van, 6 óra 30 perc, a stúdióban Kamasz Melinda köszönti önöket. Csodálatos az időnk, ma is olyan 24 fok lesz, napos idő lesz, tehát azt kell mondjam, hogy nem nagyon panaszkodhatunk, bár az eső az továbbra sem jön. Hát képzeljék el, hogy a múlt héten Spanyolországban jártam Marbella környékén, és ott bizony még melegebb van, olyan 27-30 fok van nappal, de éjszaka azért ott is lehűl a levegő, a tenger hát az nem annyira meleg, nem igazán mentünk be, de olyan napozni, koktélozgatni azért remekül lehet fürdés nélkül is ott a parton. Oda-vissza teljesen tele volt a repülő, tehát jelentem, hogy szeptemberben is szívesen nyaralunk mi magyarok, és képzeljék el, hogy voltam a Ronda nevű városban, aminek egyszerűen lenyűgöző a fekvése, és tényleg olyan, mintha egy festményt nézne az ember, és ott áll, és egyszerűen csak csodálkozik, hogy ilyet alkotott a természet. Rondát egy 100 méter mély szurdok vágja ketté, amely felett van egy nagyon híres 18. században épült híd, és ha az ember odaáll, akármelyik oldalra néz, az egyszerűen tényleg lenyűgöző a panoráma, és én úgy éreztem ott azon a hídon, hogy el tudnám nézni egy egész állónap ezt a panorámát, de nyilván akkor, hogyha ott lenne egy szék, mert azért egész nap állni az nem túl kellemes, de tényleg hihetetlen, és ha egyszer véletlenül Marbella felé járnak a tengernél, akkor ne hagyják ki, hogy olyan körülbelül 45 kilométerre van tőle Marbellától ez a Ronda nevű város, eléggé szerpentines felfelé az út, mert nagyon magasan van, és lefelé is azért nem túl kellemes, hogy így kanyarog az út, de nagyon-nagyon megéri, mert olyat látnak, amit tényleg az ember azt gondolja, hogy ilyen nem is létezik. Tényleg gyönyörű, nézzék meg. Na nézzük azt, hogy mivel készülünk ma. 7 óra után a 19. koreai filmfesztivál programjáról és a kortárs koreai film sokszínűségéről kérdezzük Pálfi Dórát, a koreai kulturális központ szóvivőjét. Rendkívül sikeres lett a koreai film, tényleg a világon mindenfelé nézzük, megkérdezzük, hogy mivel készülnek most nekünk. 7 óra 30 után azt járjuk körül, hogy olvasnak-e ma a fiatalok, és milyen esélye van a nyomtatott könyvnek a TikTok korában. Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgetünk erről. Hát tényleg, ha az ember körülnéz csak a saját környezetében, hát a fiatalok jóval kevesebbet olvasnak, bár amikor én azért látok egy-egy fiatalt, aki könyvet olvas egy-egy kávézóban, és mindig nagyon megörülök. 8 óra után a magyar euró bevezetésének lehetséges időpontja és ehhez szükséges feltételek kerülnek terítékre Búró Szilárddal, az Equilor pénzügyi innovációs vezetőjével. Azt hiszem, hogy nagyon aktuális a kérdés, hogy hogyan és milyen előnye van annak, meg esetleg hátránya, hogyha bevezetjük az eurót. 8.30 után a mesterséges intelligencia által átalakított munkaerőpiac és a jövőtudatos karrierépítés kerül fókuszba. Dr. Szijjártó Linda munka és szervezet szakpszichológusa, Mindset Land alapítója érkezik majd hozzánk. 9 óra után a nyugat-magyarországi azbesztügy legfrissebb fejleményeit veszük Gorcső alá Simon Gergellyel, a Greenpeace légszennyezettségi szakértőjével, és a végén pedig 9 óra 30 után a Víg Színház új évadának 9 bemutatójáról és a készülő Dézs Geszti féle Petőfi musicalről lesz szó. Rudolf Pétert, a Víg Színház ügyvezető igazgatóját hívjuk majd telefonon.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-án szerdán, köszöntöm a névnaposokat, és természetesen a születésnaposokat is, akik között egyébként én is ott vagyok, ezen a napon születtem én is, jó kis nap ez a szeptember 30-a, remélem, hogy nagyon jó napunk lesz. A mai fő névnap az a Jeromos és a Becse, de névnaposok még Feliciák, Honórák, Honóriák, Honorinák, Hunorok, Izménék, Jeronimák, Laborcok, Médeák, Norinák, Örsök, Szofik, Szófiák, Viktorok, Zsófik és Zsófik. Fiák, nagyon sok boldogságot nekik. De nézzük, hogy mi történt ma. 1452-ben megjelenik az első nyomtatott könyv, Gutenberg Bibliája. 180 példányt nyomott Gutenberg, és azután kézzel ráfestették a kezdőbetűket meg az iniciálékat, 41 néhány maradt meg belőle, de csak 20 hiánytalan, tehát tényleg csodálatos azért, hogy 1452-ben nyomtattak valamit, az első dolgot Európában, és 20, azt hiszem, hogy 21 darab maradt meg teljesen hiánytalanul. A többiből azért hiányoznak oldalak. A mai értéke ezeknek a példányoknak tényleg felbecsülhetetlen, több millió dollárt érő bibliák ezek, leginkább könyvtárakban találhatóak meg, és nagyon őrzik ezeket, tehát azért nem tud mindenki oda menni és megnézegetni őket, lapozgatni. 1901-ben Franciaországban kötelezővé tették ezen a napon a rendszámtáblát minden járművön, amely a 30 km/h sebességet képes elérni, hát 30 km/h, azért most már lényegesen meghaladtuk. 1901-ben egyébként Magyarországon csak néhány tucat kocsi volt, de azért számon tartották őket, és 1910-ben vezették be nálunk is a rendszámtáblákat, tehát nem olyan sokkal késtünk el, mindössze 10 évet. 1975-ben Beirut partjainál máig tisztázatlan körülmények között lezuhant a Malév 240-es számú járat a fedélzetén 50 utassal és 10 főnyi személyzettel. A járaton utaztak a palesztin felszabadítási szervezet magasrangú képviselői is, és ezért gondolják azt nagyon sokan a mai napig, hogy ez egy szabotás volt, vagy valamilyen katonai lelövés, de ez nem derült ki azóta sem. Rá két évre 1977-ben szintén volt egy lezuhanó malévgép, de 1977 óta nem volt másik, tehát azóta magyar felségjelű gép nem zuhant le. És kik születtek? 1859-ben Benedek Elek magyar író, meseíró, újságíró. Ki ne olvasott volna Benedek Elek mesét? Én nagyon szerettem őket, magam is rengeteget olvastam kicsiként, még emlékszem rájuk, de a gyerekeimnek is. Benedek Elek egyébként országgyűlési képviselő is volt, és politikai pályafutásának egyik leghíresebb mozzanata az a beszéde volt, amelyben élesen kritizálta a korabeli magyar oktatási kultúr és kultúrpolitikát, mert hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a gyermekirodalmat és az ifjúsági olvasmányokat, és kijelentette, hogy a magyar gyerekeknek magyar mesékre van szüksége, igényes irodalomra van szüksége, és a külföldről fordított, sokszor gyenge, minőségű ponyvákat pedig el kéne felejteni, mondta ez Benedek Elek az országgyűlésben. És utána lépett is, és az egész életét a gyermekirodalom megteremtésének és ápolásának szentelte, folyóiratokat indított, megalapította és szerkesztette az első tényleg igazán színvonalas magyar gyereklapot, az Én Újságomat, a később a Jópajtást, majd kidolgozta és megírta az ötkötetes Magyar Mese és Mondavilág című gyűjteményt, amelyben a magyar gyerekirodalom alapművévé vált, ebben a nép ajkán élő meséket dolgozta fel, azok úgy, hogy a gyerekek számára is élvezhetők legyenek, és átdolgozta a külföldi meséket is, tehát nem csak a magyar népmeséket gyűjtötte, hanem a Grimm testvéreknek, vagy az Ezer egy éjszaka meséit, Andersen történeteit átültette, olyan magyarossá és nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen tényleg mindannyian imádjuk ezeket, és éppen ezért a Magyar Népmese napja ez a nap 2005 óta Benedek Elek

0: szimbólumává vált James Dean. Sok rajongója egyébként nem volt hajlandó elhinni, hogy ő meghalt, és pletykák terjedtek el arról, hogy a balesetet túlélte, hogy csak nagyon csúnyán megtorzult az arca, és rejtegetik egy kórházban, és hogy a baleset az csupán egy PR fogás volt. A temetésére a szülővárosában került sor, ahol rengeteg rajongó jelent meg, tényleg elárasztották a várost, hogy végső búcsút vegyenek tőle, és a rendőrségnek külön kordont kellett fenntartania, mert a tömeg teljesen elárasztotta a temetőt, és a sírjáról azóta is folyamatosan lopnak mindenféle emlékeket, virágokat, személyes tárgyakat, vagy pedig a másik fele, hogy visznek oda mindenfélét, és oda lerakják. Ugye a James Dean, mint mondtam, csak az Édentől keletre című filmben szerepelt ekkor, de a két legfontosabb filmje az még bemutató előtt állt, tehát már korábban felvette, az egyik az Ok nélküli lázadó volt, és a másik pedig az Óriás, amely 1956-ban jelent meg, és amelyére egyébként ő posztumus Oscar-díjat is nem kapta meg, de jelölték rá, és ő volt az első a filmtörténetben, akit a halála után jelöltek az akadémiai díjra, tehát ezen a napon halt meg James Dean.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: Mégpedig Mónika Bellucci-tól törünk föl most egy szerencsesütit, aki 1964-ben ezen a napon született, vagyis most 62 éves, és hát szerintem gyönyörű nő. Azt mondta, hogy

0: Szeretem a férfiakat, és látom, hogy legalább annyira szükség van ránk, mint amennyire nekünk rájuk, csak hosszú folyamat, hogy megtanuljuk tisztelni és értékelni egymást. Azt hiszem, hogy Mónika Bellucci-nak ebben van tapasztalata, tehát el kell, hogy fogadjuk ezt a véleményt.
1: Jessie.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. Az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Élénk forgalomra készüljenek többek között az M3-as bevezető szakaszán, a 10-11-es úton befelé, az M4-esen befelé, és már a városban is több helyen alakult ki kisebb torlódás. Az M7-es autópályán Budapest felé Székesfehérvár közelében aszfaltozás kezdődött, ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot lezárják. Sávlezárás várható a 11. kerületben a Bartók Béla úton a Somogyi út közelében. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, az exkluzív gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-án, 7 óra 3 perckor a stúdióban Kamasz Melinda köszönti Önöket, a telefonnál pedig Pálffy Dóra, koreai kulturális szóvivő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Témánk pedig, hogy jön a koreai filmfesztivál a Korvi moziba. Mesélj nekünk róla, milyen filmeket látunk majd.
2: Így van, idén is megrendezzük immáron 19. alkalommal a koreai filmfesztivált. Mindezt pedig 8 napon keresztül élvezhetik a látogatók. Gyakorlatilag minden műfajból válogattunk, hogy széles legyen a paletta, úgyhogy road movie, dráma, vígjáték, dokumentumfilm, független alkotások közül is lehet válogatni, mindezt pedig e hét péntekig.
1: Nagyon-nagyon hype-olják a koreai filmeket, tényleg nagyon sokat beszélnek róla, hogy egy egészen különleges típusú filmeket gyártanak. Mitől különleges a koreai film? Gondolom, hogy te rengeteget nézel.
2: Igen, én nagyon szeretem a koreai filmeket, és valóban rendkívül népszerűek világszerte. Szerintem azért van, mert nagyon bátran keverik a műfajokat. Egy koreai film sokszor nem marad meg egyetlen kategóriában, lehet egyszerre vicces, szomorú, thriller és családi dráma, közben pedig nagyon univerzális dolgokról beszélnek, családról, társadalmi különbségekről, szerelemről, vagy akár egy generációs konfliktusról. Csak sokszor olyan nézőpontból teszik ezt, amit európai filmekben kevésbé látunk. És persze még ott van az a fontos tény is, hogy maga a koreai kultúra iránt is a nemzetközi érdeklődés rengeteget nőtt az elmúlt évtizedben.
1: De egyébként szerintem ez például nagyon sokat köszönhet a koreai filmnek is, hogy ennyire érdeklődünk ő irántuk.
2: Így van, tehát nem lehet külön választani ezeket a kulturális szegmenseket, hogyha beszélünk koreai filmről, sorozatról, K-popról, vagy akár csak a koreai szépségápolásról, gasztronómiáról, ez mind-mind erősíti egymást.
1: Egyébként van-e esetleg a mostani filmfesztiválnak valamilyen központi tematikája, vagy fő üzenete, vagy egyáltalán hogy válogattátok ki a programot, ki válogatja ki egyáltalán, hogy milyen filmek jöjjenek?
2: Magát a programot azt mindig egy dedikált csapat válogatja össze egyébként a Koreai Kulturális Központból, és mellette segítségünkre van a Jeonju-i Nemzetközi Filmfesztivál és a Koreai Filmtanács, tehát ennek a triumvirátusából született meg az idei repertoár. Igazából azt próbáljuk bemutatni, hogy mennyire sokszínű a koreai filmipar, és mennyire sokféle műfaj az, amit láthatunk a vásznon, és az idei évben ugye 24 filmet válogattunk be, és pont emiatt, hogy azért ez egy elég nagy és széles paletta egy filmfesztiválhoz képest, mi blokkokra szoktuk ezt bontani, például a friss blokkban a 2026-os filmek kerülnek. Akkor mellette az arcok, extra, a fókuszblokk, a fókuszblokknak például mindig van egy központi témája az idei évben, a road movie, az utazás, az úton vagyunk, és ennek a tematikának a feldolgozása. Az arcokblokkban pedig egy rendezőnek a filmjeiből láthatunk, vagy egy rendezőnek több alkotását mutatjuk be. Az extra blokkban pedig a Jeonju-i Nemzetközi Filmfesztivál külön válogatását láthatjuk. Tehát egy nagyon-nagyon sok színű pont, amiatt, hogy akik már szeretik a koreai filmeket, azok is tudjanak csemegézni, és akik még úgymond kezdők a koreai filmek területén, azok is kicsit könnyebben találják meg azt, ami akár egy belépő lehet a koreai kultúrába.
1: Te egyébként néztél már valamilyen filmet ezek közül?
2: Igen, én már nagyon sokat néztem, sok időt eltöltöttem a Korvi moziba az elmúlt napokban. A Király gondviselőjével nyitottuk meg, ami egy történelmi dráma. Azért is emelném ki, mert Dél-Koreában ez egy hatalmas mozisiker, ez most jelenleg a második legnézettebb film, közel 17 millióan nézték ott.
1: Miről szól? Ez feltétlen mondd el akkor. De nyilván nem spoilerezve, hanem csak, hogy mi a sztori.
2: Igen, tehát ez egy történelmi dráma, ami a 15. századi Joseon dinasztia idején játszódik, egy szegény hegyi falu vezetője, abban reménykedik, hogy jól járhat a települése, hogyha egy száműzött nemes befogad. Csak hogy kiderül, hogy nem is akárki kerül az ő falujába, ugye hát eléri, hogy ő az ő faluja legyen, akihez száműznek egy nemes, hanem a trónjáról letaszított gyermekkirály, Yi Hongüt sikerül az ő falujába úgymond elcsábítania, amikor száműzik, és ugye ebből rengeteg konfliktus, rengeteg, mondhatom, hogy nem csak konfliktus, hanem nevetés is adódik. És pont ez a műfaji
1: keveredés
2: az, ami gyönyörű benne. Tehát egyszerre tudunk sírni, nevetni, izgulni, tehát ez tökéletesen mutatkozik ebben a filmben. És bár ez egy történelmi dráma, mégis nagyon szerethető, és nagyon szerintem érthető európaiként, ami nagyon fontos, hiszen azért egy koreai történelmet feldolgozó film nem feltétlenül biztos, hogy egy európai szemében is könnyen befogadható.
1: Hát ez 17 millióan látták, akkor ez tényleg remek film lett. Mi ennek a címe?
2: Ez a Király gondviselője.
1: Van-e még olyan, amit ajánlasz és láttad, és azt mondtad, hogy ezt érdemes megnézni?
2: Én most a jövőbe tekintenék, hogy a hallgatók még azért, ha mennek a Corvin mozi felé, akkor tudjanak válogatni. Egyébként a héten még minden nap 6 órától és 8 órától is játszunk filmet. És ami nekem talán azt mondom, hogy a legjobban a fantáziámat izgatja, az a pénteki film, ami 6 órától kezdődik, a Lányom a zombi. Ez egy vígjáték lesz, és szerintem egy kiváló befejezése egyébként az idei fesztiválnak, úgyhogy én azt biztos, hogy nagyon jó szívvel ajánlom. De igazából a többit is, mert azért lesz még dokumentumfilm, thriller, road movie, tehát még nagyon sok olyan műfaj lesz, amit érdemes egyébként kipróbálni, és mindegyik egy picit másképp mutatja meg a koreai filmipart, úgyhogy...
1: Ezek feliratos filmek, gondolom.
2: Eredeti nyelven játszuk, és angol és magyar felirattal. Pont azért egyébként választottuk ezt a megoldást, hogy a közönség úgy élvezhesse a filmeket, ahogyan azt a rendezők megálmodták, ahhoz viszont kell, hogy eredeti nyelven fusson a filmes felirattal.
1: Milyen típusú közönség megy be ezekre a filmekre? Hát most már van 19 év tapasztalatotok, hogy fiatalok, inkább a nyitottabbak, vagy akár idősebbek is érdeklődnek a koreai filmek iránt?
2: Nagyon széles az a kör, aki jön hozzánk, tehát pontosan így fiataloktól egészen az idősebb korosztályig. Ugye mindenki más miatt érkezik. Az idősebb korosztály szerintem még 2008-ban kezdte el megkedvelni ennek a távoli országnak a kultúráját. Ugye a koreai sorozatok, kosztümös sorozatok az, amik nagyon népszerűek voltak egyébként Magyarországon, és továbbra is az idősebb korosztály ebből adódóan nagyon szereti a koreai filmeket. Nyilván más jellegű alkotásokra kíváncsiak, a fiatalok pedig gyakorlatilag mindegyik filmre nyitottak, nagyon szeretik. Van olyan látogatónk egyébként, aki 14 filmet néz meg a héten. Úgyhogy aki még nem próbálta, most tényleg egyébként olyan filmeket láthat, amiket streaming csatornákon és egyébként előtte a moziban nem vetítettek, úgyhogy igazi csemegék.
1: Mennyire jellemző az egyébként, hogy a filmfesztiválon kívül koreai filmeket vetítenek a hazai mozik?
2: Kevésbé jellemző egyébként, nem annyira nagy a kínálat, de nyilván, hogyha egy nagyobb alkotásról beszélünk, mint az Élősködők, azt ugye mindenhol is vetítették, hiszen az egy rendkívül népszerű film volt, és nálunk a Koreai Kulturális Központban viszont tartunk filmklubot, úgyhogy ha valaki még éhezik a filmfesztivál után is egy koreai filmekre, akkor el tud jönni hozzánk a kulturális intézménybe, és ott tud koreai filmeket nézni.
1: Ilyenkor, amikor a fesztivál van, akkor vannak kísérő programok is, tehát esetleg lehet találkozni mondjuk koreai szereplőkkel, vagy akár rendezőkkel?
2: Igen, mindig tartunk egyébként közönségtalálkozót. Az idei évben 3 koreai filmrendező érkezett Budapestre. Velük egyébként szombaton és vasárnap lehetett találkozni, és általában ez úgy zajlik, hogy levetítjük a filmjüket, utána ott marad a közönség, és beszélgetünk a rendezővel. A közönség is kérdezhet. Egyébként ez nagyon-nagyon jó szokott lenni, mert könnyebben meg lehet érteni az adott filmet, egyszerűen mélyebbre el lehet jutni egy-egy film hátterével, hogy dolgozik egy koreai rendező. Sőt, egyébként a rendezőkkel az idejében is összefogtunk magyarországi egyetemekkel, és egy kis workshop oktatás keretein belül a magyar diákokkal is tudtak beszélgetni. Úgyhogy próbáljuk, hogyha már jön koreai rendező, akkor minél szélesebb körben ezt a magyar közönség felé, akár oktatási szinten, akár pedig szórakozás beszélgetés szintjén is közelebb hozni.
1: Beszéltük, hogy a koreai filmek azok tényleg világszínvonalúak, és mindenfelé vetítik őket, és igazából berobbantak a filmes közegbe, hogy minek köszönhető ez, hogy egyszerűen Koreában tudatosan elkezdték finanszírozni a filmet annak kapcsán, hogy ezzel magát a koreai kultúrát is valahogy növelik a világban, vagy hogy jött ez? Mert ez egy igazi sikeres üzletág lett Koreában.
2: Igen, hogyha nagyon visszamegyünk az időbe, én talán a Jurassic Parkig mennék vissza, amit tudom, hogy nem egy koreai film, viszont ez egy nagyon fontos kiinduló pontja volt annak, hogy a koreai filmipar kapott egy erősebb állami támogatást.
1: De mi köze volt a Jurassic Parknak ehhez?
2: Na, az volt a köze, hogy a Jurassic Park megmutatta, hogy mennyire népszerű tud lenni egy film. Mennyire nagy bevétel tud hozni, mennyire sok ember tud megmozgatni, és gyakorlatilag véleményt formálni, és mindenki arról beszélt a világban. És ez egy olyan kiinduló pont volt, hogy miért ne csinálhatnánk mi is egy olyan filmet, egy olyan iparágat, ami ennyire erős. Ez a ugye soft power, ami a kultúrába beleinvestált pénz és energia, ami meghozza a hatását, és a filmipar gyakorlatilag ezzel kapott egy ötletet. Nyilván nagyon-nagyon-nagyon sok más tényező is van, de ez egy ilyen hangzatos történet, mondhatom így, hogy ez is adta egyébként az ötletet, hogy akkor a koreai filmiparba érdemes beleáldozni sokkal több pénzt, és akkor ez hozta egymás mellett ugye a K-pop, a sorozatok és a filmek, ezek párhuzamosan indultak útjára. Azt ugye úgy nevezzük, hogy Hallyu koreai hullám, ezt a jelenséget, ami a koreai kultúrának a népszerűségét elindította a világba. Most így 2026-ra ehhez már nagyon sok más kulturális szegmens is csatlakozott, például a gasztronómia, vagy a szépségápolás, akár a divat, vagy az irodalom. Ugye, hogyha Han Kang nevét említem, akkor biztos, hogy nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, egy Nobel-díjas írónőről. Tehát most már, mint elindító erő volt a film, a sorozat és a K-pop zene, ami pedig azt hozta, hogy ha kimegyünk az utcára, szerintem biztos, hogy rögtön találkozunk valamivel, ami koreai. Akár egy BB krémet kenünk az arcunkra, vagy bekapcsoljuk a rádiót, és hallunk, szerintem egy órán belül biztos, hogy hallunk koreai zenét, vagy ha Netflixet bekapcsoljuk, akkor biztos, hogy találunk a kínálatban koreai sorozatot. Beszélhetünk az éttermekről is, hogy mennyire gombamód megnőttek egyébként, akár Budapest szerte, és mennyire népszerűek ezek az éttermek és különféle koreai gasztronómiai fogások.
1: Ez az igazság,
2: vagy
1: hogy én...
2: Ha sport, igen, ugye?
1: Igen, hát az a kezdődött talán.
2: Vagy hát. Az e-sport, ugye, az is egy nagyon népszerű szegmens, úgyhogy egymást erősítik ezek a mai napig.
1: És ahhoz képest, hogy egyébként egy kicsi országról van szó, tehát nem egy Kína méretű ország, hanem annál azért jóval kisebb. És nagyon érdekes, hogy voltam, elég sok ázsiai országban jártam már, sajnos Dél-Koreában még nem, de hogy például Vietnámban azt mondták, hogy őnekik a példaképük Vietnámban az Dél-Korea. Ahhoz képest, ugye nyilván ugye Kínával azért voltak konfliktusaik, de hát Kína ugye hatalmas ország, és tényleg dominálja az egész világgazdaságot, de mégis őnekik ugye Korea, mondták, hogy Korea, Dél-Korea az, amire szeretnének hasonlítani, hogy mennyi területen, ahhoz képest, hogy milyen kicsi vezető, tehát amit te is említettél, a filmek, vagy a szépségipar, vagy akár a K-pop, vagy akár tényleg a gasztronómia. Tehát, hogy ott Ázsián belül is azért egy nagyon komoly szerepet tölt be.
2: Igen, tehát az a gazdasági növekedés, amit ők véghez vitték az elmúlt évtizedekben, az példaértékű. Egyébként én már rég volt, 20 évvel ezelőtt, de én a szakdolgozatomat is erről írtam, hogy a dél-koreai gazdaság fejlődés és akár mint példa európai országok számára, úgyhogy én megértem a vietnámiakat.
1: Igen, de azért van egy dolog, amiben sajnos nem jók, ez pedig a népesség, tehát az valahogy azért azt nem sikerül rendbe hozni.
2: Ez egy nehéz kérdés. Igen, tehát párhuzamosan egy ilyen mértékű gazdasági növekedést, és mellette ugye megtartani azt, hogy ne legyen fogyatkozó egy népesség, az valóban nehéz. Bár azt hozzáteszem, hogy ugye ez Európában is ugyanúgy probléma. Tehát, hogy ez egy globális társadalmi jelenség szerintem a fejlett országokban.
1: Igen, abszolút globális, abszolút egyetértek, de a koreai az igen. Extrém, tehát hogy egy alatt van a termékenységi ráta azért Európában, vagy akár Magyarországon is 1,2, ami szintén nagyon kevés, de a koreai az még kevesebb. De hát most ne erre koncentráljunk, hanem akkor beszéljük meg még egyszer, hogy akkor mikor menjünk moziba, és például ma mit látunk?
2: Mindenképpen még a héten érdemes beírni a naptárba, hogy koreai filmfesztivál, a Corvin moziban vagyunk, egészen pénteken estig. A mai napon és a többi napon is 6 órától és 8 órától vannak a vetítéseink. Ma a Válasz úton és a Mozi ideje című filmet lehet megnézni, de nem is inkább a címekre koncentrálnék, hanem arra, hogy aki szereti a koreai filmeket, nyitott az újdonságok iránt, annak még a héten 5 filmre van lehetősége, hogy megtekintse. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel 6 órától 8 órától a Corvin moziban. És hogyha a részletekre kíváncsiak, akkor a www.koreaifilmfesztivál.hu oldalon minden hasznos információt megtalálnak.
1: Nagyon szépen köszönöm Pálfi Dórának, koreai kulturális szövevőnek, hogy itt volt velünk a Business Classban. Örülök, hogy ismét itt voltál. Szia!
2: Köszönöm szépen! Legyen mindenkinek kellemes napja. Szervusztok!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban egyirányosították a Podmanicki utcát az Eötvös utcától a Teréz körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren, a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel derült, napos időre ébredhetünk, a reggeli órákban 12 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a felhőzet minimális lesz. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti szél sebessége csupán 6 km per óra körüli értékeket ér el. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, fagymentes reggelek, hosszú, kellemes és aranyló őszi heteket vetítenek előre. A hűvös, de száraz idő miatt a réteges öltözet javasolt, egy könnyű kabát vagy egy vastagabb kardigán, tökéletes választás a munkába induláshoz. Lendületes, szép reggelt kívánok mindenkinek!
2: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét.
1: A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is.
0: Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
2: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-a, szerda van, 7 óra 33 perc, a stúdióban Kamasz Melinda, vendégem pedig Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon érdekes kérdés az, hogy olvasnak-e még a fiatalok, és szerintem ezt tényleg rengeteget kell tanulmányozni, mert azért ez egy fontos készség, hogy tudjanak olvasni, milyen kutatások vannak e témában, és mit mutatnak az adatok.
3: Szerencsére egyre több kutatás van a témában, hiszen azt felismerte mindenki, nem csak a kutatók, a pedagógusok, hanem a szülők is, hogy az olvasás az nagyon fontos a fiatalok kapcsán. Egészen gyermekkortól nagyon fontos-e válik, hogy olvassunk a gyermekeknek, és rengeteget beszélünk arról, hogy hogyan tudnánk az új generációt olvasóvá nevelni. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt legalábbis két évtizedben jelentős kulturális átalakulások vették kezdetüket, és ezek elsősorban a fiatalokra hatnak ki. Az Európai Unió is rendszeresen vizsgálja azt, hogy milyen az olvasási szokásoknak a változása EU-s szinten. Magyar kutatások is vannak, de a britek már például néhány évvel ezelőtt elkezdték kongatni a harangot, hogy egészen kiskorban megjelenik már az a trend, az a tendencia, hogy a fiatalok nem szeretnek, vagy a gyermekek nem szeretnek olvasni.
2: Az az igazság, hogy ez nem csak a fiatalokra jellemző, mert szerintem idősebb korban én például rengeteget olvastam, és most már azért úgy veszi át a helyét valójában a mindenféle egyéb eszköz. Tehát könnyebb egyéb eszközön befogadni a tartalmat, mint olvasni.
3: Ez valóban így van, és én azt is hangsúlyozni szoktam, hogy nem lehet csak a fiatalokra és a gyermekekre helyezni a hangsúlyt, hiszen ezek a változások mindannyiunkat érintik. És hogyha például csak a statisztikákat, az adatokat nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy a fiatalok azok pont ők azok, akik még jellemzően könyvet vesznek a kezükbe. Tehát a legutóbbi 2022-es EU-s adatfelvétel is azt mutatja, hogy a felnőtt európai népességnek az 53%-a mondta azt, hogy az adatfelvételt megelőző 12 hónapban legalább egy könyvet elolvasott, és pont a legfiatalabbak, tehát a 18-29 évesek azok, akik leggyakrabban könyvet vettek a kezükben, ők 60%-uk mondta ugyanezt. Tehát láthatjuk, hogy alapvetően nem arról beszélünk, hogy vajon a nyomtatott könyv vagy a sajtó elveszítette a fiatal célközönségét, sokkal inkább arról, hogy az olvasás rendszeressége, az olvasási kedv, tehát amikor az örömet felfedezzük az olvasásban, illetve a szövegértési problémák azok, amelyek elsősorban megjelennek. És ezek valóban amiatt, hiszen egy figyelemgazdaság korában élünk, és a figyelmünkért, és különösen a fiatalok figyelmért rengeteg egyéb tartalom verseng. És ebben a kiélezett versenyben kell megtalálni a nyomtatott könyvnek a helyét és az idejét.
2: Egyébként a nyomtatott könyv és az e-könyv az gyakorlatilag nem ugyanaz?
3: A formátum tekintetében szerintem van fontos különbség, de alapvetően a nyomtatott könyv nem az e-bookkal áll versenybe, sokkal inkább egyéb szabadidős tevékenységekkel. Tehát ha megnézzük az ifjúságkutatásnak az eredményeit, ott láthatjuk, hogy a fiatalok szabadidejükben nagyjából a 12-16%-uk szokott könyvet olvasni, ami egyébként a hazai trendekbe illeszkedik. Ugyanakkor 2-3-szor ilyen gyakran szoktak akár facebookozni, audiovizuális tartalmat fogyasztani, valamilyen digitális tartalommal foglalkoznak. Tehát látjuk, hogy a valódi versenytárs az nem az e-book, hanem sokkal inkább az egyéb tevékenységek.
2: És mi a baj azzal, hogyha mondjuk nem olvasatnak? Tehát, hogyha tényleg csak online és csak képi információkat szednek be, az miért baj?
3: Alapvetően az, hogy milyen formátumú szövegeket fogyasztunk, az nagyban meghatározza az, hogy hogyan gondolkodunk a világról, milyen a mentális egészségünk, és ami nagyon fontos, és különösképpen ugye az utóbbi időben rengeteget beszélünk róla, hogy a szövegértésnek a mélységét is befolyásolhatja. Tehát ugyanazt a szöveget olvasva egy nyomtatott könyvben, mint egy más eredményre fog vezetni a szövegértés tekintetében, mint hogyha valamilyen képernyőn olvasnánk. Pontosan amiatt, mert hogy a formátum az más olvasási módokat preferel. Tehát például a könyvnek a linearitása, a fizikai formátuma, az olyan olvasási magatartási formákat erősít, mint a lineáris szövegkövetés, tehát úgy tanulunk meg olvasni, hogy balról jobbra, föntről le, végigolvassuk az összes szót, az egész mondatot. Ez egy nagyobb fokú figyelmet igényel, koncentrációt, és eredményeképpen pedig a teljes szövegnek a befogadása fog megtörténni, és ezáltal egy mélyebb szövegértés fog megvalósulni. Hogyha ugyanezt a szöveget egy digitális eszközön olvasuk, akkor az megint egy más olvasási magatartási módot fog kialakítani, például a hipertextualitás, tehát amikor nincsen egy meghatározott olvasási sorrend, hanem ide-oda ugrálhatunk, a multimediális tartalmak, tehát amikor nem csak szöveg van, hanem kép is, és adott esetben zene is, ez hozzá segít bennünket, hogy multitasking módon olvassunk, tehát más tevékenységeket is folytassunk közben, és értelemszerűen nem fogunk minden szövegrészletet elolvasni, és kevésbé lesz mély a szövegértésünk. Ezt úgy hívják egyébként, hogy pásztázó olvasási mód, tehát amikor kulcsszavakat keresünk, és akkor ez alapján eldöntjük, hogy elolvassuk vagy sem. Uh-huh. És ugye a probléma az, hogy a második típusú olvasási mód az kihat az elsőre is, tehát a könyveket sem fogjuk már ugyanúgy olvasni, és ahogy az egyik diákom megfogalmazta, a könyvolvasás számára már egy kreatív unatkozás.
2: Na, jött egy SMS-ünk, azt írja a kedves hallgatónk egy 30-as számra, hogy nemrég az Európai Bizottság bejelentette, hogy betiltják a közösségi médiát a 13 év alattiaknak, hogy ettől vajon többet fognak olvasni a fiatalok?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdéskör, tehát az, hogy a közösségi média felületek használat, vagy média felületeken való jelenlétet az korlátozzák, vagy sem, az egy nagyon fontos szempont tekintetben, de az a mentális egészségük kapcsán is kifejezetten fontos. Az, hogy ők olvasnak-e, az egy szocializációs kérdéskör is. Tehát onnantól kezdődik az olvasásra történő nevelés, hogy megszületik a gyermek, és hogy a szülő vajon olvas-e neki mesét, vagy bármilyen történetet. És egyébként vizsgálatok azt mutatják, hogy 5-6 éves gyerekeknél, akiknek rendszeresen olvastak gyerekkorukban, másfél évvel értelmi és szövegértési érettségben másfél évvel megelőzik a korosztályukat. Tehát a családnak kifejezetten fontos szerepe van, tehát hogyha anya és apa telefonnal a kezükbe ajánlgatják a gyereknek a könyvet, az sokkal nehezebb, mint hogyha ők is példát mutatnak.
2: Tehát a példamutatás az fontos, tehát az, hogy mit lát valójában az a gyerek, hogy a szülei egyáltalán olvasnak-e?
3: Innen kezdődik, igen. A pedagógusoknak is kifejezetten fontos szerepük van, és változó szerepük e tekintetben, mert nem csak az a fontos, hogy a tartalmat átadják, vagy a történetet átadják, hanem átélhetővé kell tenni a fiatalok számára. Ugyanis azt látjuk, hogy egyre kevesebb fiatal olvas csupán az öröm miatt, vagy amiatt, mert ez boldogsággal tölti el. Tehát őket vissza kell vezetni arra az útra, hogy felfedezzék azt, hogy a könyvolvasás is tud örömet okozni a számukra, és nem pusztán csak a kötelező olvasmányokról beszélünk, és nem pusztán arról, hogy azért kell könyvet venni a kezünkbe, mert az iskolai előre érdekében ez egy fontos történet.
2: Hogy kezdődik a ránevelés? Tehát mit csináljon egy szülő, hogyha azt szeretné, hogy a gyereke olvasson? Hát először is ugye mutasson példát, azt már említetted.
3: Így van, nagyon hasznos tanácsokat olvashatunk egyébként a különböző kutatási adatokból ki, tehát például nagyon fontos az, hogy életszerűek legyenek ezek a történetek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nincsen egy általános recept, minden gyermek, minden fiatal egyéni életutat követ, beszélgetni kell velük, fel kell tudni fedezni, hogy milyen kérdések érdeklik őket, milyen problémákkal szembesülnek éppen az adott élethelyzetben, és ehhez kapcsolódó műveket érdemes számukra ajánlani. Egyébként szokták még azt is ajánlani, hogy azoknál a fiataloknál, akik nem szeretnek olvasni, hasznos lehet az, hogyha valamilyen más média tartalomhoz kapcsolódó könyvet ajánlunk, tehát egy kedvenc filmhez, sorozathoz, vagy játékhoz kapcsolódó könyvet, ami be tudja őket húzni. De ugyanígy érdekes és hasznos lehet, hogyha egy figyelemfelkeltő című és borítójú könyvet adunk a kezükbe, és kifejezetten fontos a személyes ajánlás is, tehát sokkal könnyebben veszik azokat a, vagy könyv, sokkal szívesebben veszik azokat az ajánlásokat, amelyeket mondjuk a közeli barátaik, a szüleik, vagy a családtagjaik, vagy rokonaiktól kapnak.
2: Egyébként azt hiszem, hogy talán az sem segít, hogy akkora lett a választék, és abban azért nagyon sok olyan van, ami tényleg nem jó. És akkor elkezdi olvasni, és akkor az, vagy pedig a kötelező olvasmányokban is hiába azok tényleg nemzeti értékeink, azért sokszor van olyan, amit nagyon nehéz elolvasni. Még emlékszem én is, hogy milyen nehéz volt a Kincskereső kisködmön például.
3: Szerintem nagyon hasznos az is, hogyha a szülők is elkezdenek egymással beszélgetni, hogy például mondjuk az általános iskolás gyerekek esetében, hogy melyik könyv az, ami a saját gyermeküknek kifejezetten tetszett, és egymásnak is ajánlhatnak ilyen típusú műveket. De valóban nagyon nagy a kínálat, és ebben sokszor elveszik az érték, és elveszik az, vagy nem is elveszik, inkább sokkal nehezebb megtalálni azokat a műveket, amelyekre jól rezonálnak a fiatalok. De a

0: rendet volt képes teremteni a fiatalok körében.
1: Mennyire baj az, hogyha a gyerek csak képregényt vagy mangát olvas? Tehát, vagy pedig az a jó, hogy valamit egyáltalán olvas, és akkor talán átmegy egy később egy máshova, mert azért nagyon sokan vannak, akik azt viszont azért megnézegetik.
0: Én azt gondolom, hogy a könyvolvasás, illetve a könyveknek meg kell találni újra a helyét a különböző tartalomfogyasztási szokásainkban, vagy időbeosztásunkban, tehát más dolgokat is tudunk mellette csinálni, de fontos az, hogy a könyveket is olvassuk, mert egészen egyszerűen más típusú olvasási módokat alakítanak ki, amelyeket máshonnan nem fogunk tudni megtanulni. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy sokkal többet olvasunk, mint korábban, hiszen reggel felkelünk, már rögtön a telefonunkért nyúlunk, de ha kimegyünk az utcára, akkor is azt tapasztaljuk, hogy rengeteg szöveg ér bennünket vizuálisan és egyéb módon is, tehát nagyon sokat olvasunk, de ezek inkább szövegtöredékek. Amit a könyv tud nyújtani, az pont az, hogy egy hosszabb szöveget sokkal türelmesebben, nagyobb koncentrációval, odafigyeléssel el tudunk sajátítani. És ezek olyan képességek, amelyeket egyébként más területen is tudunk használni. És ezeket máshonnan nem fogjuk tudni megtanulni.
1: Azt egyszer beszéltem egy egyetemi tanárral, műszaki egyetemi tanárral, aki azt mondta, hogy ő azt veszi észre a fiatalokon, hogy nagyon kevésbé tudnak absztrahálni, tehát hogy a fantáziájuk gyengült azáltal, hogy mindent megkapnak készen a képekkel. Tehát, hogy nem annyira tudják elképzelni a dolgokat. Például gondolom, hogy ebben is tud segíteni a könyv, hogy a fantáziájuk megmaradjon.
0: Így van, ez a belső képalkotási képességünk is ezáltal nagyon sokat fejlődik. Tehát, amikor ugyanazt a történetet képi világban kapjuk meg, akkor gyakorlatilag ez a fajta kreatív, belső képalkotási képességünket nem tudjuk olyan jól fejleszteni, mint amikor szövegként kapjuk meg, vagy meseként, ugye amikor például a szülők elmesélik a gyermekeiknek, és ők elképzelik, hogy akkor hogy néz ki az a királylány, hogy néz ki a királyfi. Tehát, hogy ezek mind nagyon fontosak a későbbiek során. De emellett az is nagyon fontos, hogy empátiát is tanulnak a gyermekek. Képesek lesznek beleképzelni magukat másnak a helyzetében. És ezek a szociális készségeiket is jelentősen megnövel. És a könyvolvasás kapcsán még szerintem azt is kifejezetten fontos kiemelni, hogy a kreatív gondolkodásunk kialakításához is egy nagyon fontos állomás vagy tényező, és ez azért lesz egyre fontosabb a mai világban, hiszen tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciát már napi szinten alkalmazzuk, viszont a mesterséges intelligencia képes még halucinálni, tehát tévedni, téves információt nyújtani, és számunkra egyre fontosabbá fog válni, hogy képesek vagyunk-e felismerni azt, hogyha téves információt kapunk. Képesek vagyunk-e arra, hogy ellenőrizzük ezeket az információkat, megszólaljon egy kis csengő a fejünkben, hogy a korábbi tudásunk alapján érdemes utána nézni ezeknek az információknak, mert minthogyha másra emlékeznék.
1: De szerintem ez még egészen profikat is becsap már most, úgyhogy 4-5 éves a mesterséges intelligencia az ilyen típusú. Nem tudom, később szerintem senki nem fogja tudni azt ellenőrizni, én azt gondolom.
0: Igen, pontosan emiatt gondolom én is azt, hogy a nyomtatott könyveknek, az ellenőrzött információknak egyre fontosabb szerepük lesz a még változóban lévő világunkban.
1: Mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal, hogy szerinted mennyire a kötelező olvasmányok mennyire viszik be a gyerekeket az olvasás kultúrájába?
0: A kötelező olvasmányoknak is megvan a szerepük, én azt gondolom ebben a kérdéskörben, ugyanis képes arra, hogy egy olyan kulturális közeget, egy kulturális teret jelöljön ki a fiatalok számára, ami későbbiek során egy közösségépítő szereppel is felérhet. Tehát amikor arról beszélünk, hogy rengeteg tartalommal találkozunk, és valóban egészen a 2000-es évekig a korlátozott tartalom volt a megfigyelhető, most meg már azt tapasztaljuk, hogy rengeteg információ, rengeteg tartalom, a bőség ideje jött el. Ebben a tekintetben egyre nehezebb kulturális referenciapontokat találni. Én szoktam egy olyan kis kísérletet tenni a hallgatóim körében, hogy megkérem őket, hogy 4-5 fős csoportban álljanak össze, és kezdjenek el beszélgetni, és keressenek olyan könyveket, filmeket, a sorozatokat, zenéket, amelyeket mindnyájan szeretnek. Ha ez nehézség,

0: jelent akkor olyat, amit mindnyájan ismernek. És azt tapasztalhatjuk, hogy bizonyos tekintetben egyre nehezebb az ő feladatuk tekintetben, viszont...
1: Azért, mert nagyon nagy a merítés, vagy miért?
0: Nagyon nagy a merítés, uh-huh. És egyre kevesebb olyan művet találnak, amelyeket egyébként mondjuk mindenki is, vagy mindenki látott és uh-huh. szeretett, vagy mindenki olvasott és uh-huh. szeretett. És általában meg szoktam kérdezni, hogy melyik okozott a nagyobb kihívást. És a könyv az, amit általában legelőször megtalálnak, és ez általában a kötelező olvasmányokból kerül ki, és túlnyomó többségük azt is állítja, hogy ezeket a műveket ők szeretik. Tehát ezek ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy a kötelező olvasmányoknak nagyon fontos szerepük van, hiszen egy kulturális kánont ismerhetnek meg ezáltal a fiatalok, egy folytonosságot jelent a kultúránkban, nagyon fontos művekről beszélünk, és egyébként ezek nagyon jó közösségépítő szerepet is betölthetnek, hiszen elindíthatnak beszélgetéseket a fiatalok körében. Amikor ezeket a kis beszélgetéseket lefolytatjuk, akkor rendre azt mondják, hogy az ezt követő időszakban is tovább folyik a beszélgetés a könyvekről. Tehát én azt gondolom, hogy ennek kifejezetten fontos szerepe van. Abban lehet vita, hogy melyik életkorban és milyen kötelező olvasmányokat tegyenek kötelezővé a fiatalok számára, de maga a műfaj, én azt gondolom, hogy továbbra is értéket képvisel.
1: Fiúk vagy a lányok olvasnak inkább a te tapasztalataid alapján, mert mondod, hogy vannak ilyen kis csoportjaid?
0: A statisztikák is, és a tapasztalatom is azt mutatja, hogy általában a lányok jellemzőbb, hogy gyakrabban vesznek könyvet a kezükbe. A fiúk inkább a szabad idejükben szívesebben sportolnak, vagy egyéb más tevékenységet folytatnak, de egyébként olyan nagy különbségeket szerencsére nem látunk. Tehát statisztikai értelemben is néhány százalékról beszélünk.
1: És szociális értelemben, tehát hogy honnan jönnek a fiatalok?
0: Sok minden befolyásolja azt, hogy melyik társadalmi csoport az, aki szívesebben vesz könyvet a kezébe, tehát ugye kultúránként és koronként is eltér, de azt is tapasztalhatjuk, hogy vannak mintázatok, amelyek nagyon hasonlóak a különböző országokban. Ilyen például, hogy szívesebben olvasnak, vagy jellemzőbben vesznek könyvet a kezükbe, ugye a fiatalabb korosztálynak a tagjai, a fővárosban élők, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a nagyobb városban élők is.
1: Tehát semmi meglepő nincsen valójában.
0: Így van.
1: Tehát amit gondolunk. Hát nagyon szépen köszönöm. Lényeg az, hogy olvassunk mi is, megpróbáljuk meg a fiatalokat is arra szöktatni, hogy olvassanak, ugye?
0: Így van, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Kis Gél Kozma Georginának, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesének, hogy itt volt velünk. Köszi szépen.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
3: Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
6: Köszönöm a hallgatókat! A reggeli forgalomban minden irányban torlódásra készüljenek. Az M3-as autópályán a 32-es és a 37-es kilométer között Vásáros-Nemény felé mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. Az M2-es autóúton Vác térségében burkolati jeleket festenek. A 42-es és a 43-as kilométer között egyet sávot lezártak. Valamint nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben az Óceánárok utca és a 2-es út csomópontjában. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: kapusta.
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe.
2: Ez a Business Class.
3: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-a szerda van, 8 óra 4 perc, a stúdióban Kamasz Melinda köszönti önöket, és vendégem pedig Búró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Ugye a magyar kormány egyik legfontosabb vállalása az euró bevezetése volt, a piacok díjazták is ezt a vállalást, de nézzük meg azért részletesen, hogy milyen esélyünk van erre, mert jól hangzik, de mi az, ami megvalósítható?
4: Így van, alapvetően ennek kapcsán csináltunk egy elég mély vizsgálatot, sok oldalról megnéztük a dolgokat, és az, hogy lehetőségünk van, vagy reményünk van bevezetni az eurót, azt gondolom, hogy nem kérdés, inkább amikor lehet a kérdés. Tehát amennyiben a kormány valóban eltökélt, és végig is viszi azokat a folyamatokat, amikre ehhez szükség van, akkor igen, el tudunk jutni ahhoz, hogy Magyarországon is legyen euró. Ugye a kampány során elhangzott 2030-as dátum többször, ezt azonban érdemes tisztázni, hogy ez elsősorban arra vonatkozik, hogy az euró bevezetésének ennek az úgynevezett előszobájába kerüljünk, ami az ERM2-es rendszernek az elfogadása. Ehhez kell teljesíteni azokat a feltételeket, ami 4 különböző kategóriában határoz meg az Európai Unió. Ugye itt a költségvetés, az államadósság, az infláció és a hozam konvergencia az, amiknek egy bizonyos kategóriába vagy értékre kell eljutnia, hogy beléphessünk az ERM2-be.
3: Tehát a 2030 az ERM2, ami egy előszobája gyakorlatilag az eurónak.
4: Így van, így van.
3: És ez a 4 dolog, amit említettél, ez megszorításokkal jár a lakosság részére, vagy pedig ez egy ilyen folyamat, és nem fogjuk érezni?
4: Mindenképpen egy folyamat, azt gondolom. Vannak olyan részei, amik nehezebben megugorhatóak. Ugye, ha a 2025-ös, tehát az előző évet megnézzük, akkor gyakorlatilag egyiknek se felelt meg olyan szinten Magyarország, hogy beszélhetünk. Így van. Uh-huh. Viszont az idei év eddig eltelt részében az infláció már gyakorlatilag elérte, vagy olyan érték mutat, amik elfogadhatóak lennének, illetve a hozam konvergenciában is nagyon komoly változás történt, hiszen pont az, amit említettél, az az optimizmus, amit a piac is elkezdett árazni az euró bevezetés kapcsán, az sokkal lejjebb hozta a magyar hozamokat, sokkal közelebb az európai hozam szintekhez, tehát azt gondolom, hogy itt is a hátralévő időben ez már könnyen megugorható, amivel a nagy probléma van, az a költségvetési hiány, ugye itt már többször jelezte a kormány, az idei évben ez még várhatóan nagyon magas lesz, akár 7,5% is, és itt ugye 3% az unió elvárása.
3: Tehát az utóbbi időben, akik beléptek például a horvátok, vagy a bulgárok, vagy akár Szlovákia, az mind 3% alatti költségvetési hiánnyal volt?
4: Minden esetben, vagy a legtöbb feltételnél vannak enyhítő, vagy ilyen átmeneti időszakra vonatkozó enyhítések. Ez így van a költségvetési hiánynál, ha jól tudom, 3,5%-ig kell csak lejönni, és az ütemnek kell megfelelőnek lenni, tehát hogy a csökkenési ütemet kell igazolni az adott időszakhoz nézve az előző években. Már ezt is el tudja fogadni az unió, viszont még attól is nagyon messze vagyunk, tehát itt biztos, hogy komoly lépéseket kell tenni. A másik ugye az államadósság hiány, ahol most az a kalkuláció, hogyha az idei évben ez a várt 7,5% körül idei költségvetési hiány lesz, akkor 77% fölé ugorhat az államadosság.
3: De ott milyen előírás van például?
4: Ott 60%-ot.
3: Na de ez hogy létezik, mert ugye beszélünk az olaszokról is, de hát az egész unióban sem ennyi az átlag.
4: Így van, tehát az átlag nem ennyi, vannak kiugró országok, ugye ők jóval régebb óta az eurózóna tagjai, a közben való mozgások nagyját láttuk, Görögországot, a déli országokat, tehát azért voltak itt problémák, de ennek ellenére az unió igyekszik egy olyan határt meghúzni a belépéshez, amivel biztosítani tudja azt, hogy ne újabb problémás országokat vegyenek föl. Ugyanakkor talán itt az államadósság hiánynál van a legenyhébb megítélés, hiszen itt nem feltétlenül ezt a 60%-ot nézik, hanem van egy olyan kitétel, hogyha az előző 3 évben a csökkenés üteme megfelelt annak, amivel tarthatunk e felé a 60% felé, akkor az már elfogadható. Tehát azt gondolom, hogy ez is megugorható, a legkritikusabb a költségvetés hiány, és itt ugye az lesz a következő időszaknak az egyik fontos pontja, hogy október végén, amikor a kormány ígérte, hogy a jövő évi költségvetést megismerhetjük, vagy annak tervezetét legalább megismerhetjük, hogy akkor ott mit fog vállalni azért, hogy tarthassunk.
3: Tehát valamiből muszáj lesz elvenni ahhoz, hogy tartható legyen a hiány, ugye? Vagy hát valahogy a bevételeket növelni, ami nem tudom, hogy fog menni.
4: Igen, azt gondolom, hogy ugye az egyértelmű, hogy a kiadás csökkentési lépéseket tett a kormány, tehát azon az oldalon már akár mondhatnánk, hogy rendben lehet, de valamiféle bevétel növelésre és is szükség lehet véleményünk szerint ahhoz, hogy az a 4-5% közötti költségvetési hiány jövőre kellene ahhoz, hogy ez a folyamat tényleg a következő 3 évben működjön, az megvalósítható legyen.
3: Na és akkor hát nézzük azt, hogy miért jó nekünk ez az euró. Tehát ha bevezetjük az eurót, akkor az mit tehet a magyar gazdaságra?
4: Hát a legfontosabb talán, és ez különösen az elmúlt évek után legfontosabb, hogy egy olyan importált hitelességet hozhatna, amivel az ország iránti bizalom az a irány, amit mutatunk, az a külföldi befektetőknek is egyértelmű lenne, és ugye gyakorlatilag azonnal megkaphatnánk a világ második legfontosabb devizáját. Most van egy közepes, vagy inkább az alatti megítélésű, gyakran nagyon volatilis, sokat mozgó devizánk, és ehhez képest kaphatnánk egy stabil fizető eszközt, tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy a legfontosabb. A másik az pedig a hozamok oldaláról közelíthető meg, tehát azáltal, hogy egyrészt kényszerünk is lenne, ahogy említettem, hogy közelítsen a magyarországi hozamszint az európaihoz, de nyilván ez egy folyamat is, hogyha eurónk van, akkor gyakorlatilag az ottani kamatok, az ottani hozam környezet ragad át jobban az országra, ez megkönnyíti a vállalatok finanszírozását, ugye alacsonyabb hitelekhez tudnak hozzájutni, és kinyit egy olyan kaput számukra, hogy azok a befektetők vagy kötvényvásárlók, akik magyar cégeket néznek ki maguknak, azok nem kell, hogy a deviza kockázattal foglalkozzanak.
3: És hát milyen kockázatai vannak, hogyha feladjuk az önálló monetáris politikát? Itt ugye meg tudjuk nézni tényleg a környező országokat, hogy náluk például hogy sikerült ez?
4: Igen, alapvetően itt amit fel kell adnunk, az a monetáris politika, és azonban is főleg itt az árfolyamoknak a hatása. Sokszor mondjuk azt, hogy gyakorlatilag egy kis ország számára az, hogyha a devizája szabadon mozog, az lehetőséget ad, hogy bizonyos krízis helyzeteket jobban ki tud mozogni. Viszont azért itt az elmúlt időszak megmutatta, hogy talán Magyarország túlságosan függ már az eurózónától mindenféle gazdasági kapcsolódás miatt ahhoz, hogy ezt a mozgásterét teljesen ki tudja használni. Tehát nem tudtuk olyan jól, hiába volt ugye nagy forint gyengülés, amikor itt bejött akár a 2008-as válság, akár ugye a 2022-es események, nem tudtuk annyira megtartani a gazdaságunk lendületét azáltal, hogy a forintnak volt egy szabad mozgása. Tehát valóban elveszítjük a monetáris politikát, elveszítjük annak lehetőségét, hogy az árfolyam mozgásból adódóan enyhüljenek a külső hatások, de ennél szerintem sokkal többet tudunk nyerni.
3: Nagyon érdekesnek találom azt, hogy mi a helyzet azzal, amit tényleg azok az országok, akik beléptek nemrégiben az eurozónában, azok azt hogy élték meg, mert azért például Horvátországban ott nagyon panaszkodtak arra, hogy őrült áremelés volt, tehát nem mindegy, hogy milyen árfolyamon megyünk be. Mit gondolsz erről?
4: Így van, tehát ez nagyon fontos lesz, hogy milyen árfolyamon rögzítik majd az eurót. Ezt is egyébként megnéztük az anyagunkban, hogy a többi országnál az euró bevezetés előtt hogyan alakultak az árfolyamok, és milyen hatása volt az adott gazdaságra ennek. És talán két fontos példát érdemes kiemelni, a szlovéneket és a szlovákokat, mert ott két teljesen ellentétes irány volt látható. Ugye a szlovének devizája gyakorlatilag a bevezetés előtt látványosan gyengült, és úgy kerültek be végül az euróba. Ez egy kicsit mesterséges is volt, mert a jegybank folyamatosan leértékelte a szlovén tollárt. A szlovákok viszont engedték a szabad mozgást, ami az optimista megelőlegezett bizalom miatt egy folyamatos erősödést eredményezett a koronánál, tehát egy nagyon erős szinten került be a szlovák gazdasága az euró övezetbe, és ez érezhető is volt egyértelműen az utána következő években. Nyilván belejátszott a rákövetkező gazdasági válság is, de
3: tehát, hogy ők nem jártak jól.
4: Igen.
3: Nem jó nagyon erősen bekerülni.
4: A példák azt mutatják, hogy nem szabad nagyon erős árfolyammal belépni az euróba, mert annak később a gazdaság inkább megissza a levét.
3: Nagyon érdekes egyébként, hogy ha most átszámolnánk mondjuk az átlagfizetéseket euróba, akkor tényleg ilyen 1300 euró körüli átlagfizetés van, azért az nagyon alacsony, nem?
4: Így van, hát ugye ez, hogy úgy mondjam, euró bevezetéstől függetlenül azért már nagyon sok statisztikánk van, ami euró alapon mutatja itt a magyarországi béreknek az alakulását, illetve összehasonlíthatóságát, ebben valóban sokat kell még fölzárkóznunk. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy ebben az euró egy csodaszer lenne, hogyha bevezetjük, de talán az egyéb hatásai miatt ebben is elérhetnénk sikereket, és lehetne egy egyértelmű felzárkózó irány a bérek tekintetében.
3: De pont azért, mert hogy akkor egyértelműen összehasonlítható, hogy 1300 euróból mondjuk sehol nem él meg nyugaton senki.
4: Pont azt mondom, hogy nem feltétlenül emiatt, hanem inkább az egyéb hatások, hogy a gazdaságnak a lendületét, amit adhat a vállalatoknak, azt a pluszt, amit adhat ez az euró bevezetés, azt talán visszaköszön a bérszintek felhozatalában is.
3: Uh-huh. Mennyire jellemző az, hogy azok az országok, amelyek csatlakoztak az eurózó az utóbbi időben már szinte eurót használtak. Nálunk azért ez nem annyira jellemző.
4: Azért ebbe is nagyon széles a skála, hogy itt közel 10 országot vizsgáltunk meg, akik korábban az elmúlt 20 évben beléptek az euró övezetbe, és valóban volt olyan, aki már előtte is sokat használt eurót, ugye te is említetted a horvát példát, ott például a gazdaságnak nagyon nagy része zajlott már euróban a turizmus ereje miatt, és egyéb hatások miatt, de azért volt olyan, ahol ez egyáltalán nem volt még jellemző, például a szlovákok, akikről szintén beszéltünk, ott azért nem volt ennyire beágyazódva még az euró a bevezetés előtt, úgyhogy ebben is nagyon változatos, hogy ki hogy viszonyult ehhez. Azt viszont egyértelműen lehetett látni ezeknél az országoknál, hogy maga a társadalom az pozitívan reagált, tehát az, hogy innentől kezdve nem kell azzal foglalkozni, hogyha bármilyen utazáshoz devizát kell váltani, vagy egyáltalán, hogy árakat összehasonlítson. Tehát az átlagember életét azért alapvetően egyszerűsíteni az, hogy eurót kell használni itt is.
3: Milyen hatással van az euró bevezetés az ingatlan piacra, vagy a lakáshitelekre?
4: Ugye a hitel fronton, ahogy említettem, ott egy komoly pozitív hatás lehet azáltal, hogy a hozamok alacsonyabb szintre kerülnek úgy általánosságban, és ez mindenképpen a lakáshiteleknél is megjelenhet. Sokkal könnyebb finanszírozást biztosítana, hogyha lejjebb tudnánk hozni ezeket a kamatszinteket, és tartanánk az euróövezet kamatszintjéhez. Úgyhogy itt mindenképpen egy pozitív hatás. Magára az ingatlan piacra igazából nehéz egyértelműen kijelenteni azt, hogy csak maga az euró bevezetése az bármilyen hatással is lenne. Már most is látjuk, hogy jelentős külföldi érdeklődés van, főleg a budapesti ingatlanok, de jobb vidékieken is már
3: hát igen, de nincsen az árfolyam probléma, szóval, hogy ilyen az árfolyam, akkor többet ér az ingatlanom, ha olyan, akkor kevesebbet. Mert ugye azt mondják, csak azért kérdezem ezt, mert azt mondják, hogy például a németek felvásárolták a görög ingatlanokat annak idején is, hogy azért Olaszországban is erőteljesen megjelentek, amikor ugye a csatlakozás volt.
4: Így van, tehát ez a hatás egyértelműen látható. Az, hogy ez felgyorsulhat-e az euró bevezetésről, azt én nem gondolnám, tehát azért már most is látjuk ezeket a befektetői megközelítésű felvásárlásokat. Ez inkább az ár különbözet miatt van, tehát hogy egy ideig tényleg olcsónak számítottak a magyar ingatlanok. Most már ebben azért nem vagyok biztos. Tehát az elmúlt 2-3 évben azért megint volt egy olyan drasztikus ingatlanár emelkedés Magyarországon, ami most már szerintem nem teszi annyira olcsóvá még a német befektetőknek sem a magyar ingatlanokat.
3: Na és akkor most tényleg nézzük meg azt hiszem, hogy Horvátország tavaly vagy tavaly előtt csatlakozott, már nem is tudom.
4: Tavaly előtt,
3: ugye Bulgária évelején, hogy milyen tapasztalataik vannak nekik bejött, bár mondjuk ugye mondtuk, hogy Horvátországban szinte már eurót használtak.
4: Igen, ugye alapvetően az mindenhol megfigyelhető volt ennél a két országnál is, hogy az euró bevezetése egy minimális inflációs nyomást azért okoz, tehát van egyfajta áremelkedés azáltal, hogy megtörténik a bevezetés, ugyanakkor az sem mindegy, hogy ez milyen környezetben jön, ugye ezért is fontos, hogy ezeket a konvergencia feltételeket tudja tartani az adott ország, hiszen ha most 2%-os vagy 1,5%-os inflációnál jön egy ilyen plusz 0,5%-os euró bevezetési nyomás, az még azért abszolút kezelhető, de valóban ezzel a legtöbb esetben számolhatunk, de ennek általában a következő 1-2 évben kifut a hatása.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy inkább előnye van, tehát ti egyértelműen azon a véleményen vagytok, inkább előnye van.
4: Igen, tehát mi most úgy látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben ez alapvetően segíteni tud az ország megítélésén, a befektetési hajlandóságon, és azáltal, hogy a vállalatoknak a finanszírozhatósága is könnyebb lesz, maguknak a gazdasági szereplőknek is a lehetőségein segíteni tud.
3: Mi az a reális dátum? Mert mondtad, hogy a 2030 az inkább az előszoba. Mi az a reális dátum, amikor Magyarországon tényleg átállunk a forintról az euróra?
4: Mi úgy számoltunk, hogy ha valóban tudja tartani a kormány ezeket az ígéreteit, és a 2030-as évre elérjük ezeket a konvergencia szinteket. A legtöbb országnál 2,5-3 év volt, amíg átléphettek az euróba, tehát egy 2033-as tényleges euró bevezetést látunk most elérhetőnek, de mondom, ez nagyon fontos lépés lesz most októberben, hogy a jövő évi költségvetésben mennyire lesz a kormány elhivatott ennek a euró bevezetésnek az
3: tehát
4: irányába.
3: Tehát a hiánycsökkentésére.
4: Így van.
3: Mi van akkor, amikor bevezetik az eurót, akkor mit csinálnak a jegybankok? Tehát az sokkal kisebb csapattal üzemelnek majd? Mert most is azt hiszem, hogy több ezer ember, de biztos, hogy 1000 ember fölött dolgoznak az MNB-ben.
4: Azt gondolom, hogy azért az alapvető feladataik lényegesen nem változnak. Van egy-két olyan dolog, amiben ugye kevesebb
3: teendő
4: vagy akció van, de elsősorban talán itt a monetáris politikai döntéshozók az, akiknél ez lecsapódik. Azt gondolom, hogy alacsonyabb szinteken nem érinti ez a dolgozókat, tehát azokat az elemzéseket ugyanúgy meg kell csinálni a mindenféle gazdasági kontroll és hatóság által biztosított környezetet ugyanúgy kell biztosítani, tehát azt gondolom, hogy, hogy ettől nem, nem kell arra számítani, hogy az MNB-nek le kell felezni mondjuk az állományát.
3: Na, majd várunk akkor vissza a közeljövőben is, hogyha euróról lesz szó. Nagyon szépen köszönöm Búró Szilárdnak, az Equilor pénzügyi innovációs vezetőjének, hogy itt volt a velünk, és hát gyógyulás, mert hát mondtad, hogy azért éppen belefutsz valami influenzába.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után az Árpád híd felé. Sávlezárásra kell készülni. Lépésben halad a forgalom a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon a Hermina úttól, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Rákóczi hídon Budára, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Ma 15 óra 30 perctől 22 óráig a 6. kerületben a Munkácsy Mihály utcát lezárják, a Podmanicki utca és a Szondi utca között rendezvény miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Munkácsy Mihály utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel derült, napos időre ébredhetünk, a reggeli órákban 12 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a felhőzet minimális lesz. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti szél sebessége csupán 6 km per óra körüli értékeket ér el. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, fagymentes reggelek, hosszú, kellemes és aranyló őszi heteket vetítenek előre. A hűvös, de száraz idő miatt a réteges öltözet javasolt, egy könnyű kabát vagy egy vastagabb kardigán, tökéletes választás a munkába induláshoz. Lendületes, szép reggelt kívánok mindenkinek!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: A Business Class VIP támogatója az Autovalis NRT, a szeptember végi Autovalis befektetői napszervezője. www.autovalis.com.
2: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-án, szerdán 8 óra 34 perc, Kamasz Melinda köszönti önöket, vendégem pedig dr. Szijjártó Linda, munka és szervezet szakpszichológusa, a Mindsetland alapítója, a BME adjunktusa. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: A témánk pedig az, hogy hogyan építsünk karriert az AI korában, mik azok a kimondottan emberi tényezők, amelyet az AI az bármennyire is okos és egyre jobban fejlődik, azért nem fog tudni helyettesíteni.
3: Ez egy elképesztően izgalmas kérdés, hogy hogyan tervezhetünk karriert most abban az időszakban, amikor azt látjuk, hogy az AI erősen hat a munkaerőpiacra. És azt is látjuk különböző felmérésekből, hogy jelenleg világszerte minden negyedik munkavállaló olyan munkakörben dolgozik, amelynek a feladatait meg fogja majd változtatni. Épp emiatt ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit feltettél, hogy milyen készségeket tudok fejleszteni annak érdekében, hogy jövőtálló legyen a karrierem. És beszélhetünk úgynevezett AI komplementer készségekről, amelyek itt kifejezetten fontosak. Ilyen a kritikai gondolkodás, a kreativitás, az együttműködés másokkal, de ilyen az is, hogy mennyire tudok rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz és mindig megújulni bennük. Hiszen az egészen biztos, hogy a következő években folyamatosak lesznek a változások a munkaerőpiacon.
2: Az az igazság, nemrégiben voltam egy AI Summiton, és ott egy külföldi előadó mesélte el azt, hogy egy sportautóval ment el egy vevőjéhez, és akkor meglátta a vevő a sportautóját, és hát arról elkezdtek beszélgetni hosszasan, hogy ez egy milyen oldtimer kocsi, stb. És azt mondta, hogy ő ebben a pillanatban tudta, hogy ennek az embernek mindent el fog tudni adni, mert kialakult közöttük egy olyan viszony, ami nem helyettesíthető semmi mással, van egy közös hobbiuk. És hogy valójában tényleg az emberi kapcsolatok azok valószínűleg nem helyettesíthetők a mesterséges intelligenciával.
3: Igen, itt két tényezőt érdemes azt gondolom figyelembe venni. Az egyik, hogy mi az, amit emberi, amit érdemes megóvnunk, amire érdemes figyelnünk, hiszen ahogy te is mondod, nem helyettesíthető. Az együttműködés, a másokkal való kapcsolódás készsége, az pont ilyen. A másik kérdés viszont az, hogy mi az, ami hozzásegít engem ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban, legeredményesebben tudjam használni az AI-t, és így térünk vissza ugye például a kritikai gondolkodásnak, vagy a komplex gondolkodásnak, a döntéshozatalnak a fontosságára is.
2: Te például egyébként hogy kezdtél el ezzel foglalkozni? Tehát te szakmádat is érinti?
3: Én munka és szervezet szakpszichológus vagyok, ahogy mondtad, és alapvetően a vállalkozásom, a Mindsetland arra épül, most már 3 éve, épp a héten 3 éves, hogy hogyan tudunk a munkaerőpiacon hatékonyan jelen lenni változó élethelyzetekben. Én hosszú ideig, és ez most is központi része a munkámnak, azzal foglalkoztam, hogy szülőként, dolgozó szülőként, hogy ez egy fontos élethelyzet, és a visszatérés a munkaerőpiacra pedig egy fontos élethelyzeti átmenet, hogyan tudunk hatékony karriert építeni, és összehangolni a munkát a magánéletünkkel. De azért ebben a folyamatosan változó munkaerőpiaci környezetben nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy fontos megtalálnunk azt, hogy hogyan tudunk alapvetően mindannyian különböző élethelyzetekben, nem csak szülőként, de bármilyen élethelyzetben is vagyunk, jövőtudatos karriert építeni. És ennek egy erősen fontos befolyásoló tényezője az AI, ami jelenleg is hat a munkaerőpiacra, és így érkezett meg a Mindsetlandbe a jövőtudatos karriernek a fontossága is a szemlélete.
2: Nagyon érdekelne az, hogy például neked munkai szervezet szakpszichológusnak mennyire konkurencia az AI, mert ugye én nekem is nagyon sok olyan ismerősöm van, aki mindenféle pszichológiai problémájával a mesterséges intelligenciát kérdezi meg, és nagyon együttérzőek, meg nagyon kedvesek, még tanácsokat is adnak, tehát hogy nem fordulnak igazi emberhez.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egyfelől az a szemlélet, hogy hogyan tudom a saját hatékonyságomat növelni az AI segítségével, tehát ilyen módon én egyfajta asszisztensként tekintek rá, aki a különböző hatékonyságnövelő momentumokban tudok hasznosítani. Másfelől azért az is fontos, hogy miközben az AI-t nagyon sokan ahogy te is mondod, használják már olyan helyzetekben, amikor tanácsot kérenek tőle, lelki támaszra vágynak. Azt azért pontosan látjuk, hogy az emberi kapcsolódásnak, egy terapeutával való közös gondolkodásnak a mélységét nem tudja helyettesíteni. De azt a pontosítást is hozzátenném, hogy én, mivel munkapszichológus vagyok, én szervezetekkel dolgozom együtt, az én ügyfeleim vállalatok, és nagyon hatékonyak ezek az együttműködések, éppen miatt én nem tekintek rá konkurenciaként. Az, amit meg tudunk kérdezni az AI-tól, nyilván tud rá hatékony válaszokat adni, de pont amiről beszéltünk, én azt gondolom, hogy a komplex gondolkodást, a döntéshozatalt, ami az én munkámban kiemelten fontos, nem tudja helyettesíteni.
2: Hogyan tudunk például a munkánkban úgy AI-t használni, mesterséges intelligenciát használni, hogy közben valójában ne veszítsük el a kontrollt, tehát hogy ne ő döntsön végül is helyettünk, mert sokszor van az, hogy az ember mégis belecsúszik, és azt mondja, hogy igen, nem is gondoltam rá, és milyen jó dolog, de közben meg ezek szerint akkor nem én döntök.
3: Ez is egy szuper fontos téma, hiszen az AI-nak pont az az egyik legnagyobb, vagy az AI-jal való közös munkának az egyik legnagyobb kihívása, hogy gyakran úgy tekintünk rá, hogy a hatékonyságunkat úgy tudja növelni, hogy én kérdezek valamit, megadta a választ, és akkor azt a munkafolyamatot be tudtam fejezni. De inkább az a szemlélet erősödik mostanában szakmai körökben, hogy úgy érdemes használni az AI-t, hogy én előkészítek valamit, van egy saját gondolatom, van egy saját akár szkriptem, akár egy tartalom, amit készítettem, akár egy folyamat, amiben gondolkodom, és az ő véleményét akár szakirodalmi összegzés szempontjából, akár koherencia szempontjából, attól függ nyilván, hogy milyen problémával dolgozom, az ő véleményét ebben kérem. De ami még szintén fontos, hogy mindig tudatosnak lenni abban, hogy a döntést én hozom meg. Tehát a kritikai gondolkodás, amit beszéltünk, az ugye nem csak önmagában fontos és lebeg a térben, hanem nekem tudnom kell azt, hogy a végén én átnézem, felülbírálom, a döntést saját magam fogom meghozni. Ilyen módon nem a legjobb hozzáállás, hogyha neki end-to-end kiadok feladatokat.
2: Igen, tehát én is azt gondolom, hogy nem csak az, hogy old meg ezt a problémát, hanem én oda tálalom azt a dolgot, hogy én ezt gondolom, és akkor ő azt esetleg legfeljebb kiegészítheti. Talán
3: igen,
2: megfelelő példákkal, meg talán a nemzetközi tapasztalattal, amit ő lát ugye az interneten mindenhol.
3: Igen, tehát adatkeresésre, szakirodalomkeresésre kiválóan alkalmas, bár azért azt is, és sok minden egyébre is, de azért azt is fenntartásokkal kell tekintenünk. Nagyon sok azért még mindig az AI hallucináció, és ezért érdemes visszacsekkolni akár többször is, hogy az az adat, amit megadott, az tényleg létezik-e, tényleg van-e olyan szakirodalom, vagy az a pontos szám az úgy szerepele abban a kontextusban.
2: Egyébként ez is teljesen nagyon fontos. Mit gondolsz, hogy szükség van még igazából olyan típusú szakmákra, tanulmányokra, amit csak utána kell nézni? Tehát, hogy tényleg szerintem lesznek olyan szakmák, amik tényleg teljesen eltűnnek, mert egyszerűen nem érdemes tanulni őket.
3: Jelenleg azt látjuk, hogy a szakmák tömeges megszűnésével, legalábbis egy 2024-es felmérés szerint a szakmák tömeges megszűnésével nem kell számolnunk, de azzal, hogy kinéztem magamnak egy adott szakmát vagy pozíciót, amire vágyom, azt tanulom, és az majd stabilan ugyanolyan marad, ugyanolyan feladatokkal évtizedeken keresztül, ezzel viszont már óvatos lennék látni azt, hogy az adott szakmáknak, pozícióknak a jellege, a feladatok benne, a szükséges készségek, azok változni fognak. És ugye az AI kapcsán pont az a nagy kihívás, hogy nincs egy momentum, amikor azt mondom, hogy holnap változik, és ez fog benne változni, és aztán az ugyanolyan stabil lesz évtizedekig. A változás az folyamatos lesz. Tehát lehet, hogy néhány hét múlva az én munkakörömnek megváltozik egy része, más feladatot kell végeznem majd benne, ehhez tanulnom kell egy készséget, de aztán lehet, hogy 2 év múlva ismét jönnek be új feladatok, új készségekkel, és az, amit megtanultam idén, az már kevésbé lesz fontos. Éppen miatt nagy kihívás az, hogy, és a jövőtudatos karrier számomra egyébként ezt is jelenti, hogy hogyan tudok rugalmas lenni abban, hogy folyamatosan figyeljem a munkaerőpiacot, és tanuljam azokat a készségeket, felvegyem azt a tudást, ami hozzásegít engem ahhoz, hogy mindig kész legyen a karrierem a változásra, és jövőtálló is legyen.
2: Mondod, hogy nagyon sok céggel dolgozol, hogy mennyire látják ezt a céget, mire oktatják most a munkavállalóikat?
3: Ugye az AI transformáció korában vagyunk, itt valójában a cégeknél különböző változási fázisokban vannak a munkavállalók is, és maga a munkáltatói oldal is. különböző aspektusból próbálnak hozzáállni ehhez a témakörhöz. Van, ahol az AI tudatosságot erősítik, van, ahol nagyon sok cégnél olyan eszközöket vezetnek be, ami hatékonyságot támogatja, vannak, akik elsősorban arra készülnek fel,

0: hölgyek csapatai fognak elvándorolni a Kék Jászminra.
1: Ez a cél, és természetesen erről beszéltünk, hogy akiket bevonunk a 4-6-nál, és már jönnek a Cseresznyéskertre, azokat is valahogy, szóval itt kell, tehát járjanak színházba, ugye ez az egyszerű mondatom.
0: Ahhoz meg olyat kell csinálni, mire bemegyünk, igen.
1: Igen, és hát Woody Allen és Hegedűs D. Géza, aki egyébként a visszatér, ugye ez is egy nagyon fontos eleme az évadnak, bizonyos okokból ő nem tudott velünk lenni, és ő is benne van a két hétfő emlékében is, csak mondom, hogy ez milyen jó hír, és újra tudjuk játszani Csehov Siráját, uh-huh. ami megvártuk a Gézát. És most rendezni fog. A Kék Jászmin ugye egy film adaptáció, ebből írtak egy színpadi változatot Hársink Hildával, és ennek a bemutatója lesz márciusban, nemrég volt a díszlet elfogadása, Antal Csaba díszlete, egy nagyon speciális anyag, térben, időben ugrál, filmes vágások, tehát jó nagy kihívás.
0: Igen.
1: A Pesti Színház technikai lehetőségeit figyelembe véve megcsinálni, de egy olyan bravúros díszlet készült, ami mert én ettől aggódtam, hogy hogy lehet ezt, mikor elolvastam az anyagot, tényleg filmes vágások vannak benne, miközben itt ülünk a színházban, hát annyit előre megjósolhatok, ez meg fog valósulni. Nyilván ez forma és technika, de ebben az esetben ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: És akkor nagyon röviden tudsz-e beszélni nekünk a szalóról és a házi színpadról?
1: Igen, itt van a házi színpad, ahol továbbra is a magyar darabokat részesítjük kellemben, és most jön egy bemutatónk, a Kedves Bóper, Béli Tibor regényében íródó Zsótér Sándor rendezi, volt már, Kapás Dezső rendezte annak idején, egy író szembesül a saját korával, és közben olyan fájdalmas humorral Méhes Laci játsz ezt az írót, és érdekes módon a következő bemutató, mint a reflektálna erre, egy másik szemszögből Bíró Zsombor Aurél, regényéből, a visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, készült Pelső Cirika, Komán Attila közös munkájában egy anyag, ahol pedig egy fiatal író, egy kortárs regényről beszélünk, egy fiatal író reflektál tulajdonképpen egymásra majd a két darab és a két, és a 20. század és a 21. század, és ami most még ebben az időszakban bemutató lesz a szalomban, a Szobatárs, Újmészáros Károly rendezésében Hegyi Barbarával és Petrik Andival, egy ilyen intim helyen, egy nagyon izgalmas két ember hogyan hathat egymásra és változtathatja meg magát, szinte változtathatja.
0: Hello?
1: Kolatilag.
0: Egy kicsit elment a hangod. Jó, a lényeg az, hogy viszont biztos, hogy óriás siker lesz az a Dézs Geszti musical, amit azt hiszem, hogy nyáron fognak bemutatni, de nem ti először, hanem talán Szegeden, és igen, aztán jön hozzátok aztán, jövőre.
1: Igen, így van, ez nagyon-nagyon régóta zajló munka, és nagyon régóta zajló egyeztetés, Horváth Csaba rendezésében először, igen, a szabadtéri bemutató lesz Szegeden jövő nyáron, és utána szeptemberben nálunk blogban fogjuk játszani, nem a Béletlen része lesz, egy nagyon speciális még helyzet, még nem volt a Víg Színház a szegedi szabadtéri játékokon, zajlanak a munkák, nagyon előre haladott.
0: Ki lesz Petőfi?
1: Petőfi, hát most még a szereposztásról titokzatoskodhatom, de a Wunderlich Józsi már elénekelt belőle dalt, uh-huh. Tehát maradjunk annyiban, az egy erős ráutaló magatartás részünkről.
0: Hogy ő lesz Petőfi. Én azt hiszem, hogy ezt tényleg mindenki várja, szerintem Petőfiről illendő volt egy ilyet csinálni, és Dézs Gesztivel, avval a zenével biztos csodálatos lesz. Nagyon várjuk ezt, gondolom ti is.
1: Természetesen, de meg kell mondjam, hogy alkatilag is azt gondolom, hogy az, hogy a szobatárs elkészül a szalomban, uh-huh. hogy a házi színpadon mi történik, a színészeinknek és az egész épületnek pontosan ugyanannyira fontos. Uh-huh. Természetesen vannak magától értetődő, önmaguktól reflektorfénybe kerülő dolgok, de az, hogy egy kortárs regényt dolgozunk majd, meg decemberi bemutató lesz Perső Récirékával, az nekem egyébként nem kevésbé fontos. Nyilván gazdasági vállalkozás is a kultúraban, a percben, amikor el kell adni, és a néző

0: be kell vonzanunk, és ilyen szempontból nyilván más és más a súlya a színház életében, de
1: minden darab ugyanolyan fontos.
0: Természetesen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tényleg rendkívül széles ez a Vígszínház 26-27-es év, vagy nagyon széles körül. Mindenképpen ott leszünk mindegyiken. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál
0: köszönöm
1: velünk.
0: Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, és szép napot mindenkinek.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Pej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX az 0,5%-os mínuszban van, a Magyar Telekom jelen pillanatban 2534 forintot ér, egy 0,2%-os mínusszal, a MOL 4980 forinton áll, 1,4%-os mínusszal, az OTP 43550, egy 0,6%-os mínusszal, a Richter pedig 12440 forintot ér, ami egy 0,9%-os plusz, a Bitcoin jelen pillanatban 83.375 dollárért adják, és akkor nézzük meg, hogy mi van az euróval. Egy euró jelen pillanatban 366 forint, egy dollárt pedig 322 forintért adnak. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltak ma reggel. Adásunkat visszahallgathatják a jazzy.hu-n, valamint a YouTube és a Facebook oldalunkon is megnézhetik. Holnap ugyanebben az időben Pakman Peti várja majd ismét önöket. Legyen ma csodálatos napjuk!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Szentpéteri Csilla zenél mindjárt izgalmas formabontó átirataiban örökérvényű klasszikusok eleganciája találkozik a jazz játékosságával, a latin zenék életörömével, a blues nosztalgiájával, a rock lendületes dinamikájával, ezzel pedig új eszenciát adva a régi ízeknek. A Mozart bossa szól majd. Előtte a The Discover következik, egy független elektronikus zenei és new disco produceri projekt, amely a 80-as évek szintetizátor popjának és a modern letisztult house ritmusoknak a keverékére építi hangzását. Ez az About Last Night.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. Egy skót énekes dalszerző, József következik. Alternatív pop és R&B stílusban alkot. Idén megjelent lemezéről hoztunk egy felvételt. Előtte egy nagyon régi dal csendül fel, amit még 1926-ban énekelt elsőként Belle Baker. Nagyon sok előadónak megtetszett, köztük a Grammy-díjas Lou Rawls-nak is, aki az éneklés mellett televízióban és filmekben is felbukkant. Egyébként karrierje előtt őrmesterként szolgált a hadseregben. Ez a Blue Skies.
1: Blue

0: Jazzy Lexikon.
1: A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templomépítő két nép, a vlahok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megihletve cégérként fehér galambot festett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele, de vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek. Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Carmichael Music Lovers zenéjére mély hatást gyakoroltak a szülei által hallgatott klasszikus szól óriások. Saját anyagainak javarészét maga írja és hangszereli. Karrierje során más neves stúdiókban és projektekben is közreműködött dalszerzőként. Don't Cross Me Out című dalát játsszuk. George Duke zenéjében a jazz, a funk, a soul, a rock és a pop elemei ötvöződtek. Több tucatnyi világhírű művésznek készített albumot, dolgozott tévés produkcióknak és írt művet szimfonikus zenekarra is. A Brazilian Love Affair szól tőle. Most pedig a dél-afrikai zeneszerző fuvolás Deepak Ram következik, Indiában tanult zenélni, azóta meghódította az egész világot.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Országház titkos légkondicionálója a Falk Miksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az országházban dolgozó politikusokat.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Jön Tim Atlas, aki 8 évvel ezelőtt szerepelt egy tehetségkutatóban, és olyan jól használta akkori sikereit, hogy 2018-ban már slágerlistás dalokkal és világkörüli turnéval jelentkezett. Kurt Side című dalát játsszuk. Most pedig Dave Lee következik, brit DJ producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarról közös dala, a Starlight.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kosztolányi életművében végigkövethetjük a kávéházi művészvilág századfordulós fénykorát és lassú hanyatlását. A leghíresebb nyugatos törzshely a New York kávéház volt Kosztolányi esti kornéljának is kedves helye. Itt adnak el verseket kávéért, innen epekednek szerelmeikért, és izgatják szívüket napi 40 kávéval és cigarettával. A belvárosi helyek közül a patinás Centrál kávéházban is sok költő és író megfordult egy időben. Kosztolányit a pesti élet minden mozzanata érdekelte. Rengeteg novellájában és tárcájában felbukkannak a pályaudvarok vagy a pesti villamosok, kalauzok és cselédlányok mindennapjairól, ülőhelyért verekedő utasokról, körúti utcaseprőkről és megfáradt pincérekről ír, olyan precíz finomsággal, hogy képzeletünkben könnyedén megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Budapest minden apró mozzanata.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Jeff Funk egy Ausztráliából származó Londonban élő producer DJ, aki a modern funk, disco és soulful house egyik legnépszerűbb alakja. A londoni Stefan Mahandrával készített egy közös dalt, ami a Do It For Love címet kapta. Most pedig Cory Wong zenél, Minnesotából indult útjára a Grammy jelölt gitáros dalszerző, egy saját punk bandában indította karrierjét, többek között a Red Hot Chili Peppers volt rá nagy hatással, Big White-dal közös dalát játsszuk.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Oli Lazarus alapította a Real People elnevezésű bandát. 2018-ban jelent meg az Incognito vezetőénekesével, Tony Momrerrel közös daluk a Can We Pretend. Olympia Vitalis egy nyugat-londoni szólénekesnő dalszerző, zenei neveltetésének alapját az adta, hogy 7 éven keresztül énekelt gospel kórusban, Days című dalát játsszuk. Most pedig a Los Angeles-i alt és szoprán szaxofonos Eric Marienthal következik, aki 2 Grammy-díjat is kapott már. Ez a Blue Water, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Újpest 1840-től önálló község lett. Az 1840-es évektől a pestiek kiránduló helye, gróf Széchenyi István kezdeményezésére hajóállomás is épült itt. 1842-ben épült fel egyik első nemesi kúriája, az úgynevezett Szekrényesi Kúria, mely nevezetes volt a reformkorban falai között megrendezett bájairól, társas összejöveteleiről, hol rendszeres vendégnek számított Széchenyi István mellett Vörös Marti Mihály és Irinyi József is. Szekrényesi József Széchenyi István belső munkatársaként sokat tett Újpest fejlődéséért. Az 1850-es években Pest és Újpest között közlekedő társaskocsi járatokat indított. Az első kórház felállítása ügyében népgyűlést hívott össze, és felkarolta a Széchenyi által dédelgetett újpesti kikötő ügyét, melyről önálló kötetet is jelentetett meg.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója az Autovalis NRT, a szeptember végi Autovalis befektetői napszervezője. www.autovalis.com.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első tízben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3 meghaltak, 7 megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosból is. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra jazzy zene. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

rezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Jazzy Mix Andrew J. Mixével itt a Jazzy.

0: felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Nálunk a mesterséges intelligencia a működés része. Projektekben, döntésekben, eredményekben. Az AI-t nem mondjuk, használjuk. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb ezer közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Kiss frontembere Paul Stanley alapított egy bandát 2020-ban, a tagok között pedig olyan tapasztalt zenészeket találunk, mint a gitáros vokalista Ray Nelson, a billentyűs Robert Pops Popfel, vagy a dobos vokalista Crystal Starr, a Baby I Need You Lovin' szól tőlük. Most pedig John Frisco zenél, stílusa a tradicionális 80-as, 90-es évekbeli klasszikus soul balladák, valamint a modern, letisztult R&B New Soul hangzás meccéspontján helyezkedik el. Nem csupán énekesként, hanem kiváló gitárosként és dalszerzőként is jegyzi a saját produkcióit. Ez a Sweet Love.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Andy Grammer a New Yorki utcákon kezdett zenélni, ahol akusztikus gitárjával és saját dalaival lépett fel. Freeze című dalát hallgatjuk mindjárt. A kubai zene aranykorának veterán zenészeit hozta össze a Buena Vista Social Club. Wim Wenders rendező 1998-ban készített egy dokumentumfilmet a zenekarról, amely hozzájárult a projekt világszerte történő elterjedéséhez. Ez a Shan Shan.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kereszttér a budai Tabán egyik közterülete volt 1937-ig, a városrész lebontásáig. A Kereszt utca, az Aranykacsa utca, a Harkály utca és az Eper utca találkozásánál terült el. Korábban régi temetőtérnek, majd köteles térnek is hívták. Az 1937-es területrendezés miatt megszűnt. Közepén egy kőkereszt állott, mely az egykori szerb temetőhelyének állított emléket.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Funky Bop egy olyan modern zenei projekt, amely a 70-es, 80-as évek aranykorának funky hangzását próbálja átültetni a 2020-as évekbe. Zenéjükben a groove az elsődleges szempont. Shake It Loose című dalukat játsszuk. Előtte jön a Flip the Script, egy holland csapat, ami a 90-es évek közepén vált világhírűvé. Hosszabb szünet után az elmúlt években tértek vissza a zenei vérkeringésbe. Love the Player című dalukat játsszuk. Queen Latifah az 1980-as évek végén a női rapperek aranykorában tűnt fel, és gyorsan a hip-hop kultúra egyik legfontosabb hangjává vált. Hatalmas hatással volt a nők szerepvállalására a hip-hopban és a szórakoztatóiparban. Ez a California Dreaming.

0: Jazzy Lexikon.
1: A normafa lejtő üreg erdeiben még számos tekintélyes korú és méretű fát találhatunk. Kocsánytalan tölgyeket, bükköket, hársakat, magaskőriseket vagy cseresznyéket. A Szent Anna kápolna és a Zugligeti út környékén még látható néhány idős vadgesztenye is, melyek annak a fasornak a részei voltak, amit még a zugligeti angol kisasszonyok zárdájának apácái és diáklányai ültettek. A legidősebb bükkök életkora elérheti a 280-300 évet is. A tölgyek, hársak ennél is idősebbek lehetnek. Hogy miért is maradhattak meg ezek az öreg erdők itt? Annak egyik oka, hogy a terület sokáig magánkézben volt, és szerencsére nem volt elsődleges cél a fák kitermelése, később pedig a terület kiránduló jellege miatt nem folytattak már fakitermelést.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Janice Dempsey énekes dalszerző hangja mélyen gyökerezik a gospelben és a klasszikus soulban. Stone Soul című dalát játsszuk. Most pedig az amerikai zenész énekes dalszerző Don West következik. Leginkább a blues, soul és R&B műfajaiban alkot. Ez a Never Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kosztolányi Dezső és felesége 1912-ben költözött a Bartók Béla út 15/A épület 5. emeletének 4 szobás lakásába. A Hadik kávéház közelsége fontos volt számára, hiszen a költő gyakran megfordult itt. 1915-ben fiúk Ádám születése után a kritikussá váló vízhiány, elromló lift miatt kénytelenek voltak elköltözni. Először a Logodi utca 1-ben, az Alagút mellett laktak, majd a Tábor utca, Logodi utca sarkán vettek kiskertes házat. A környék az Attila úttal, Vérmezővel, az Édes Anna című regényében is visszaköszön, szinte minden fontos eseménye a Krisztina városban játszódik. A házból, ahonnan Kosztolányi a Hajnali részegség című csodálatos versét is írta, mára már semmi sem maradt. A telket beépítették, csupán egy tábla őrzi emlékét.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A kameruni származású Hollandiában élő énekes dalszerző Enjam Rosie dalaszol. Saját kiadóját irányítva független művészként alkot, ami teljes művészi szabadságot biztosít számára. Better című dalát hoztuk. Most pedig igazi feel-good pop szól a Los Angeles-i Nick Jurtól. Ez a Sunroof.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. Why does it feel like a déjà vu?

0: Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Sofia Carson színésznő énekesnő dala jön. Gyerekeknek, majd tinéknek szóló filmekben, sorozatokban ismerhettük meg. 2018 óta énekel is dalaiban gyakran hallhatunk az önbizalomról, a bátorságról és az álmok megvalósításáról. A Philip Steele Summit. Szerintem már az alkotók neve is garancia lehet egy-egy dal sikerére. Phil Collins, Philip Bailey az Earth, Wind & Fire énekese és Nathan East basszusgitáros részvételével készült az Easy Lover. Most pedig Lady Gaga következik. Tony Bennettel való munkája révén bebizonyította elkötelezettségét a jazz standardek iránt. Ez az Anything Goes.
1: Én

0: Jazzy Lexikon.
1: A deák-téri földalatti vasúti múzeum előterében a belvárosi végállomás eredeti felirata Gizella tér fogadja a látogatót az eredeti zsolnai csempe burkolattal. Egy márványtábla arról tanúskodik, hogy Ferenc József maga is utazott a földalattin, amikor az ezredévi ünnepségekre Budapestre látogatott. Az uralkodó kegyesen megengedte, hogy a vasút felvegye a nevét. Így lett az addigi budapesti földalatti villamos közúti vasútból Ferenc József földalatti villamos vasút RT.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: A Zimmermann Ensemble ad koncertet a BMC-ben, barbár napok lesznek Aquincumban, és Amerikából érkezik Budapestre a Lake Street Drive. Jó napot kívánok! Jövő hétfőn a Budapest Music Center könyvtárában ad koncertet a Zimmermann Ensemble, amely a 18. századi billentyűs kamarazene világába kalauzolja a közönséget. Az est középpontjában a korabeli Pozsony egyik fontos zenei alakja, Anton Zimmermann áll, akinek művészetére Joseph Haydn zenéje is jelentős hatást gyakorolt. A hangversenyen Zimmermann ritkán hallható kamara darabjai mellett Haydn egyik triója is megszólal. Ratko Ágnes csembalon, Bozzai Balázs barokk hegedűn, Vályi Csilla pedig barokk cselló játszik. A korhű hangszerekből álló összeállítás azt is megmutatja, milyen sajátos volt ennek a korszaknak a kamarazenei hangzása, amelyben a csembaló meghatározó szerepet kapott. A hétvégén ismét a barbároké lesz a főszerep a BTM Aquincumi Múzeumban, ahol kelták és germánok világába kalauzolják a látogatókat. A hagyományőrző csapatok táborainál korabeli viseletekkel, szokásokkal és fegyverekkel lehet közelebbről is megismerkedni, miközben látványos bemutatók is várják a közönséget. A programban a tradicionális mesterségek, köztük növényi festés, fazekasság és nemezelés is szerepelnek, a gyerekek pedig barbár ihletésű tárgyakat is készíthetnek. A múzeum régészei rendhagyó vezetésekkel, előadással és a nagy közönség előtt ritkán látható ős- és népvándorláskori gyűjteményi raktár bemutatásával hozzák közelebb a korszakot. A barbárnapokat bátorságpróba, kincskeresés, vadászmadár bemutató, gyógynövénysétá, barbár látványkonyha és vásári forgatag teszi teljessé a hétvégén az Aquincumi Múzeumban. Jövő kedden először lép fel Magyarországon az amerikai Lake Street Drive, amely már több mint 20 éves pályafutás után érkezik a Dürer kertbe. A zenekar nehezen sorolható egyetlen műfajba. Dalaikban a soul, a folk, a jazz, a klasszikus pop, az R&B és a funk hatásai egyaránt megjelennek. Legutóbbi Good Together című nagylemezük 2024-ben jelent meg, és Grammy jelölést is kapott. Az album középpontjában a közösség, az együttzenélés öröme és a felszabadultság áll, miközben olyan témák is megjelennek rajta, mint a technológiai fejlődés vagy a modern élet elszigetelő hatása. A Lake Street Drive első budapesti koncertjén jövő kedden mutatja meg azt a sokszínű, könnyed és energikus zenei világot, amely az elmúlt két évtizedben a védjegyévé vált. Szombaton ünnepi évadnyitó hangversenyt ad a Szent István Filharmonikusok a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Brahms és Strauss Variációk Magyaros Zenére című koncerten a Monarchia sokszínű zenei világa és a magyaros zenei hagyományok elevenednek meg. Erről Záborszky Kálmán karmester beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: A Brahms-tál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros szárótétel, ez tulajdonképpen egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a második részben javasol szigánbáróban részletek, és ez tulajdonképpen az egyetlen olyan operett, ami már Bécsbe készült, de ez magyar indítatása. Jókai Mor volt a szerzője ennek a darabnak, és javasol, amikor olvast ezt a könyvet, akkor ehhez Jókaihoz is meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen szóval az egésznek a forgatókönyvét.
3: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese Arnold Schönberg 1937-es nagy zenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere, méghozzá az, hogy

0: Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a Brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságét és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsa, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan értékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalálták a Rajnából, de utána elmegyógyintézőbe került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen, ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartotta tulajdonképpen az egész családot, 7 gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt, olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla, ezt hallotta Liszt Ferenc Klára Schumann zongorázni, és elmondagadható tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartotta el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött a Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter.
1: A Záborszky Kálmánnal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
2: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata, szerdánként reggel 9 óra után.
3: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: www.schiller.hu/BYD
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
7: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Jessie Yasmin lugó gyökerei Venezuelába nyúlnak vissza, a stílusát álomszerű indie popként és indie folkként jellemzik. 9 évesen kezdett verseket írni, majd Aruba szigetére költözve a gitározásban talált menedéket, vele folytatjuk mindjárt a lexikont. Az osztrák New Jazz mester Klaus Wadek és állandó alkotótársa, az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrerezzen élnek most. Ez a Dating Line.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Sarah J. Morris, brit énekesnő, a 80-as években vált ismerté a The Common Arts tagjaként. Később szóló karrierjében a jazz és a soul felé fordult, Mario Biondival közös dalát játsszuk. Most pedig Matt Monroe következik, buszsofőrként dolgozott, miközben énekesi karrierjét építette. Első sikereit a 60-as években érte el. Most 1967-es dalát játsszuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az egyik legszebb köztéri alkotás Budapesten a Danubius kút. A három medencés díszkút Ybl Miklós és Feszler Leó alkotása. Szobrai a történelmi Magyarország négy folyóját, a Dunát, a Tiszát, a Szávát és a Drávát ábrázolják, legfelül pedig Neptunusz alakja látható, aki a római mitológiában a vizek és tengerek istene volt. A Danubius kutat 1883. októberében adták át, és több mint 6 évig díszítette eredeti helyét, a Calvin teret. A II. Világháborúban egy bombatalálat miatt a kút olyan súlyosan megsérült, hogy a háború után újra kellett faragni. A régi új kutat az Engels téren, azaz a mai Erzsébet téren állították fel 1959-ben.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Bell Uncle Soul egy francia szólénekes, aki 2010-ben robbant be a köztudatba debütáló cím nélküli albumával, és a The White Stripes Seven Nation Army című dalának szólós feldolgozásával. Előtte egy német zongorista, Amandus következik, kísérőzenészként több éven át turnézott Paul Young mellett. Paul Bart című dalát játsszuk. A svéd Coop zenéjének egyik legnagyobb erőssége a kísérletező szellem. A zenekar tagjai folyamatosan új hangzásokat és stílusokat próbálnak ki, így minden albumuk egy újabb meglepetéssel szolgál a hallgatók számára. Ez a Come to Me, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács lesz szóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónika.

0: Jazzy Lexikon.
1: Szent Márton, a keresztény mártír a római birodalomban 316-ban Szaváriában született, ami ma Szombathely városa. Márton már gyermekként megismerkedett a keresztény hittel, de pogányapja arra kényszerítette az ifjút, hogy katonai szolgálatot vállaljon. 341-ben leszerelt a hadseregből és nyíltan felvállalta keresztény meggyőződését. Nagyszerű hittérítőnek bizonyult, emiatt megválasztották Túr város püspökévé. Márton azonban egyszerű papként képzelte el az életét, így amikor eljöttek érte, hogy megtartsák az avatási szertartást, inkább a Libaulba menekült. A libák hangos gágogásukkal elárulták Márton rejtekhelyét, és innentől nem kerülhette el a neki szánt sorsod. Élete során számos alkalommal tett csodát. Emlékét a fővárosban többek között a Mártonhegy őrzi, ami a hegyen a püspök tiszteletére emelt kápolna után kapta a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: 2011-ben Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepelte az ország, a Ferihegyi repülőteret is ekkor nevezték el a világhírű zeneszerzőről. Kolodkó Mihály gerilla szobrász ekkor kezdett el dolgozni a világhírű zeneszerzőt és zongora virtuózt ábrázoló miniszobrán. Liszt Ferenc a szobor méretéhez képest magas posztamensen a bőröngyén üldögélve várakozik. Lábánál egy kottalapból hajtogatott papírrepülőgép hever, utalva a helyszínre és a zene szárnyaira, amelyek képesek Liszt muzsikáját korokon és időkön át hozzánk is elrepíteni. A szobor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es A-terminál érkezési szintjén, a buszmegálló közelében egy beszögelésben található.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója az Autovalis NRT, a szeptember végi Autovalis befektetői napszervezője. www.autovalis.com.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hevesvár megyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Élénkül a forgalom és az M0-as autóút déli szektorában az M1-es felé. A 3-as kilométernél baleset is történt. Egy sávot lezártak, a torlódás kb. 1-2 kilométeres. De baleset történt a Szabadsághídon Buda felé is, a Budai híd fő előtt. Lezárásra készüljenek a 6. kerületben a Munkácsi Mihály utcában, a Podmanicki utca és a Szondi utca között. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours, a Jazzin, a mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek a 69. Get Funky Party hetében, szerdán. Ma is minden óra elejére hozok Önöknek egy olyan dalt, amire akár együtt is táncolhatunk pénteken a Momleroyban, sőt egy új dalt is mutatok mindjárt. Ezen kívül programot ajánlunk mindjárt az első órában. Az Aquincumi Múzeum művelődés szervezője Kővágó Dániel lesz a vendégünk, és a barbárokról fogunk beszélgetni. A következő órát két jelentős születésnaposnak szeretném szentelni, a harmadikban természetesen programajánló egyéb események és mesélő Budapest. Egyebekben meg úgy általában véve is respekt. Ezt úgy szoktuk mondani, és remélem komolyan is gondolják, több respekt létezik, ami klasszikus. Mi most azt választottuk ki, amire nem gondolnának elsőként. Pedig ez is nagy sláger, csak ez a 90-es évekből származik eredeti darab, semmi köze sem Lynn Collinshoz, sem Aretha Franklinhez. Jöjjön a francia Alliance Ethnic és egy garantált get funkis dal, a respekt.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Ebben az órában David Florióval kezdtünk, aztán jött az Alliance Ethnic-től a Respect, az imént pedig Anna Elza és Kanizsa Gina, valamint a How We Love című dal. Most pedig egy örökké élő művész következik, a nagy 58-as generáció egyik tagja, hárman vannak. A nagy 58-as generációban sajnos a háromból ketten már nincsenek köztünk, csak zenéjük által. Prince, Michael Jackson és Madonna mindhárman 1958-ban születtek. Madonna még bírja, bár nem tudom, látták-e a legutóbbi nyilvános megjelenésén, bizony már kísérgetni kellett a művésznőt. Ettől függetlenül a legjobbakat kívánjuk neki. Prince-nek most jelent meg, nem olyan régen, a posztumusz albuma, bőven van miből állítólag válogatni az archívumban, így aztán a készítők, akik összerakták az albumot, nem egy adott időszakból csemegésztek, hanem Prince jó szólván teljes pályafutásából vettek innen is, onnan is korábban nem hallható dalokat. Princehez közel állt az ős funk, a James Brown által képviselt ős funk, és ennek megfelelően, mivel James Brown is rappelt a maga módján, ezért a rappelés sem állt távol a művész úrtól. Akár egy P-vel mondjuk, akár két P-vel mondjuk, az ő esetében sajnos két P, mert múlt idő, de persze csak vicceltem, szóval akárhogy is mondjuk, Prince ehhez is értett. A legújabb albumán ugyanis ott van a Calabama című dal, amelynek címét még nem sikerült megfejtenem, de most együtt önökkel én is megpróbálom hallgatni a szöveget, amely jó részt rap-szerű, hát ha abból kiderül majd valami, íme egy vadonatúj Prince dal.

0: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. Ma ragyogó, kellemes őszi időben telik a nap. A késő délutáni órákban még mindig 22 fok körüli kellemes hőmérsékletet mutatnak a hőmérők. Az égbolt teljesen tiszta, zavartalan napsütésben gyönyörködhetünk, felhőzet egyáltalán nem zavarja a napsugarakat. A népi kultúrában szeptember utolsó napja a népmese napja, és a hagyomány úgy tartja, ha ilyenkor még verőfényes a délután, az az őszi vetéseknek bőséges kelést hoz. A történelmi meteorológiai adatok szerint az évszázadok folyamán a szeptember végi délutánokon mértek már térségünkben rendkívül zord, 10 fok alatti maximumokat. A hazaúthoz ideális a könnyed őszi viselet, a napsütésben elég egy zárt cipő és egy vékonyabb felső, de a lemenő nap után gyorsan hűl majd a levegő, így a reggeli jacket érdemes kéznél tartani. További szép napot kívánok!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzen.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcát egyirányúsították az Eötvös utcától a Terész körúti csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaniszki utca megállót. Ma 15 óra 30-tól 22 óráig a 6. kerületben a Munkácsy Mihály utcát lezárják a Podmaniszki utca és a Szondi utca között a rendezvény miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Munkácsy Mihály utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közútforgalma a villamos síneken haladhat, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után csatornakarbantartás miatt várhatóan 14 óra 30-ig. Mossák az alagutat, ezért lezárják ma 23 óra 30-tól, másnap hajnali 4 óra 30-ig. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. A hétvégén ismét a barbárok kerülnek reflektorfénybe. A BTM Aquincumi Múzeumban ugyanis hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, rendhagyó vezetések és egy csomó minden más lesz még, amelyről nem én fogok beszélni, hanem fölhívtam telefonon Kővágó Dánielt, a BTM Aquincumi Múzeum művelődés szervezőjét. Őt kérdezem, de először is üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
1: Napot kívánok!
0: Egy csomó mindent küldtek, és nagyon sok érdekes dolog van benne, kezdve attól, hogy ha én csak bemegyek, és csak körbe sétálok, és körbenézek, akkor is találok magamnak bőven látnivalót, meg megfognivalót, netán megkóstolnivalót. Kezdjük talán ezzel, mi mindent lehet nézni, szagolni, illatolni, kóstolni, ha ellátogatok, gondolom családdal is mehetek.
1: Természetesen ez egy kimondottan családi program, amely most hétvégén várja az érdeklődőket. Ja, alapvetően az Aquincumi Múzeum romkertjében került megrendezésre ez a programunk, amely alapvetően ugye római kort mutatja be, de ezen a programon most inkább a rómaiak előtt, alatt, illetve után élt népek életébe nyerhetne bepillantást az érdeklődők, hiszen ugye, mint az elhangzott, ugye milyen barbár hagyományőrzők várják a látogatóinkat. Ugye emellett nagyon sok olyan apróság, érdekesség, ami folyamatosan végig lesz annak folyamán, ami például ugye az említett illatokat adja, ilyen lesz például a látványkonyha, így etesd a barbárod címmel, ahol ugye nősésnél vándorláskori, illetve korábbi ételekkel lehet például megismerkedni. Ja, hogy hogyan készültek ezek az ételek, milyen alapanyagok voltak hozzá, ezeket a régész kollégák fogják bemutatni. Ugye emellett nagyon sok kicsiknek és nagyoknak szóló program várja a látogatóinkat, ilyen például a kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, tálaszvetések, hiszen azért nagyon érdekes dolog, hogy például egy alapvetően római koros tematikájú kiállításban hogyan jelennek meg a barbárok, akik ugye nem effektív klasszikus rómaiak voltak, ugye ilyenről is lesz például szó a hétvége folyamán.
0: Értem. Ugye azt írják, hogy a múzeum régészei is rendelkezésre állnak, és ők is tudnak kalauzolni, ezért gondoltam, válaszok külön azt, hogy mit lehet kóstolni, és a gyerekek mit tudnak játszani, és haladjunk azok felé, a programok felé, amelyek a komolyabb érdeklődésűeknek szólnak, tehát nagyon látványos bizonyára, ráadásul, ahogy most néztem, tám még az időjárás is velünk lesz a hétvégén, és jó idő lesz. Viszont mit jelent az, hogy régészek kalauzolnak, külön kell jelentkezni, külön túra, hogy képzeljük ezt el?
1: Nem kell külön regisztrálni a legtöbb programra, egyedül egy darab van, amire regisztrálni kell, ez pedig egy raktárlátogatás, hiszen ott ugye nagyon korlátozott a létszám, ami egyszerre be tud férni a szűk raktárba, hát ott egyedül ahol regisztrálni kell, de ezt a helyszínen lehet megtenni, minden más programunk az regisztráció, hogy bármilyen előzetes tevékenység nélkül látogatható, részt lehet venni rajta. És hát igen, ugye a komolyabb témák, mint például a Limeszen túl is csillogott címmel tart előadást egyik régész kollégánk, illetve ugye a Szarmata kiállításunkban is lesz egy vezetés, valamint a már említett arcrekonstrukciós kiállításban, ami jellemzően inkább római arcokat mutat be, de hát azért majd azt meglátják az érdeklődők, hogy azért nem biztos, hogy római az a római, vagy aztán honnan származik az a római.
0: Ha azt mondjuk, hogy barbárnapok és Aquincum, ez szerintem sokak fejében már megjelenít egy képet. Például azt, hogy biztos lehet nézni, nem is tudom, én is tájékozatlan vagyok, hogy a gladiátornak mi a barbár megfelelője, vagyis a barbárokkal kapcsolatban azért eszükbe jut a nyers fizikai erő, a harcok, a támadások, védekezések, ilyen jellegű bemutató, vagy netán olyan, ahol egy látogató is kipróbálhatja magát nyilván biztonságos körülmények között lesz?
1: Igen, természetesen. Lesz olyan lehetőség a hagyományőrzők táboraiban, ahol meg lehet nézni azokat az eszközöket, fegyvereket, ruhákat és egyebeket, amelyeket a barbár népek viseltek. És lesz bemutató is, méghozzá három külön olyan nagy bemutató, tehát bemutató, amelyen a hagyományőrző csapatok mutatják be a felszerelésüket, harctechnikáikat, ahol hát valóban inkább a nyers erő és a technika azért nyilvánvalóan megjelenik.
0: Jó, mert ez elengedhetetlen része, és persze biztonságos minden. Egyébként eszembe jut egy régebbi látogatás, ugye amikor eszközöket lehet megnézni, hogy csak ezt is tisztába tegyük, akkor nem olyan utángyártott eszközről beszélünk, ami úgy néz ki, de nem olyan, hanem ami 30 kiló volt a barbárok idejében, az most is 30 kiló, nem?
1: Így van, tehát egy igazi hagyományőrző vagy történelmi újrajátszó, ugyebár attól lesz olyan, hogy nem úgy néz ki a felszerelése, hogy mint mondjuk egy jelmez, vagy éppenséggel, mint egy kellék eszköz, part például, hanem hogy az olyan anyagból készül, olyan technikával készül, nagy és olyan anyaggal van megfestve, éppenség olyan súlya van annak a kardnak, pajzsnak, akár egy sisaknak, láncingnek, ami valóban ugye nyomta az egykori barbár harcosoknak a vállát. Tehát ettől lesz hiteles az, hogy ők tényleg ebben mozogtak, és mondjuk belárontak a rómaiakra, vagy bármi hasonló. Tehát, hogy akár egy érdeklődő is oda mehet a hagyományőrzőkről, és azt mondja, hogy hát ez csak egy pihett toll súlyú, és akkor kézzel kapja a méretes láncinget, aminek igazán súlya van, és akkor az, hogy hát igen, ebbe azért futkorászni nem biztos olyan könnyű dolog.
0: Meg még harcolni is. A kedves hallgatók, ha ellátogatnak az aquincum.hu oldalra, olyan részletes leírás találnak a programokról, hogy elképesztő, órára, percre lebontva a Barbárnapok 2026 rendezvényei, tehát aquincum.hu, ott ki lehet vesézni, hogy mire érdemes elmenni szombaton vagy vasárnap az Aquincumból Szentendrei útra. Úgyhogy a Barbárnapokra felhívtuk a figyelmet, és reméljük, hogy mindenki élvezni fogja a kiállítást. A részünket megtettük Kővágó Dániellel, a BTM Aquincumi Múzeum művelődés szervezőjével. Köszönjük szépen az információkat, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Jövünk vissza a harmadikkal, melyben szót kap Titel Kinga és Szerémi Nóra kolléganőm, persze, hogy lesz mesélő Budapest, és úgy nézem a jegyzeteimből, hogy nekem is van még némi mesélnivalóm, és megpróbálkozom majd kimondani egy kimondhatatlan nevű születésnapos vezeték nevével, hogy sikerül-e, az majd kiderül a Happy Hours harmadik órájában, amelynek elején értelemszerűen jön a Get Funky-s dal. Nem is akármit hallgatunk majd meg közösen, de először a hírek után Brian Culbertsontól a Just Another Day szól.
1: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
2: A Business Class VIP támogatója az Autovalis NRT, a szeptember végi Autovalis befektetői napszervezője. www.autovalis.com.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. A nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos veszteget

0: fenyegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton befelé a Kánai út után, csak egy szűk sáv járható. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pestre, a Pesti híd fő előtt csak a belső sávban lehet haladni, jelentős a torlódás. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon, illetve a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Lassú még a haladás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Szenthendrei úton kifelé a Pók utcától, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyben hamarosan jön a program ajánló, aztán pedig később Mesélő Budapest, és én is mesélek, illetve mivel pénteken lesz a 69. Get Funky Party, hát jöjjön megint egy olyan dal, amit eredetiben nehéz lejátszani, mert nagyon lassú, viszont készült belőle egy olyan verzió, ami abszolút játszható. Emlékszem, oly nagy becsben volt nálam az Earth, Wind & Fire már a 90-es évek elején is, hogy úgy gondoltam, hogy Earth, Wind & Fire-t csak az Earth, Wind & Fire tud játszani, és csak nekik szabad. Aztán egyszer csak jött a lemez, pontosabban mi járkáltunk ki Németországba lemezekért, és azt láttam az egyik lemezboríton, a Black Box akkor nagyon ment a Ride on Time című dolog után, azt láttam, hogy a Black Box előadja a Fantasy-t. Nézem a szerzőt, ez bizony az Earth, Wind & Fire dal. Húha, ebből még baj is lehet. Nem lett egyébként, nagyon jó lett a dal, de az eredeti verzió mellett kiadtak egy úgynevezett Big Band remixet, aminek egy kicsit gazdagabb a hangszerelése. No, ezt hallgatjuk meg most. A dream from the heart comes free.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours jöjjenek programajánlataink. Pénteken 69. Get Funky Party a Momleroyban. A számok önmagukért beszélnek, eddig 68 buli, több száz lejátszott dal és több ezer elégedett mosolygós vendég. A sor pedig folytatódik. A lemezjátszók mögött Suri és Jazz Kovács, műsoron a legtáncosabb fekete zenék, funky diszkó, valamint egy kis R&B és hip-hop is. Aki már volt, azért lesz ott, aki meg eddig nem, megtalálhatja új kedvenc parti sorozatát pénteken a Momleroyban a 69. Get Funky Partin. Jövő vasárnap a Zeneakadémia nagytermében rendezik meg a Koncerto Budapest egész napos fesztiválját, a Magyar Kincsek ünnepét. Az idei program a 100 éve született Kró György zenetörténész emléke, valamint a szintén 100. születésnapját ünneplő Kurták György életműve előtt tiszteleg. A három hangverseny Bartóktól és Liszttől Dohnányin, Rózsa Miklóson és Veres Sándoron át egészen Dubrovai László és Kurták György műveiig járja be a magyar zenetörténet különböző korszakait. A közreműködők között Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Illényi Katica, Magyar Valentin és Keller András is szerepel. A Magyar Kincsek ünnepe délelőttől estig három koncerttel mutatja meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a magyar zenei hagyomány különböző nemzedékei. Mindez jövő vasárnap a Zeneakadémia nagytermében. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a Toldi moziban. Három kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitó film a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövekedésről, veszteségről és reményről mesél a 80-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap Miha Hocsevár Rejtőzködők című dramedia érkezik, amelyben két férfi egy folyóparton tér magához másnaposan, egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívabb összecsapásokba. A három estén így három egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből, a Toldi moziban, a szlovén filmnapok keretében, jövő csütörtöktől szombatig.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton befelé a Kánai út után, csak egy szűk sáv járható. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pestre, a Pesti híd fő előtt csak a belső sávban lehet haladni, jelentős a torlódás. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon, illetve a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Lassú még a haladás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Szentendrei úton kifelé a Pók utcától, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
3: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! Ma ragyogó, kellemes őszi időben telik a nap. A késő délutáni órákban még mindig 22 fok körüli kellemes hőmérsékletet mutatnak a hőmérők. Az égbolt teljesen tiszta, zavartalan napsütésben gyönyörködhetünk, felhőzet egyáltalán nem zavarja a napsugarakat. A népi kultúrában szeptember utolsó napja a népmese napja, és a hagyomány úgy tartja, ha ilyenkor még verőfényes a délután, az az őszi vetéseknek bőséges kelést hoz. A történelmi meteorológiai adatok szerint az évszázadok folyamán a szeptember végi délutánokon mértek már térségünkben rendkívül zord, 10 fok alatti maximumokat. A hazaúthoz ideális a könnyed őszi viselet, a napsütésben elég egy zárt cipő és egy vékonyabb felső, de a lemenő nap után gyorsan hűl majd a levegő, így a reggeli jacket érdemes kéznél tartani. További szép napot kívánok!
4: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. szeptemberének utolsó napján. Bizony, holnap már október lesz, aztán hármat alszunk és karácsony, szóval lehet elkezdeni gondolkodni a különböző ajándékokon és a karácsonyi ki, hol, mikor, mit eszik programokon. Na azért várjunk még. Előtte pénteken Get Funky Party, jó, szóval mindenki nyugodjon le. Ráadásul van még egy-két évfordulom ehhez a naphoz kapcsolódóan, szeptember utolsó napjához. 1989. szeptember 30-án precedens értékű ítélet született, és Bette Midler $400,000 kapott. A művésznő ugyanis beperelte a Ford motort, mégpedig azért, mert egyik korábbi vokalistája, bizonyos Ulla Hedwig az ő engedélye nélkül és a hangját utánozva énekelte el egy dalát a cég TV reklámjához. Szerintem a Fordnál úgy gondolták, így spórolnak egy kicsit. Az ítélet viszont kimondta, hogy nem utánozható egy ismert énekes hangja reklámban az illető beleegyezése nélkül. Vajon mi lenne az helyzet az AI-jal, de ezt most nem feszegetjük. 1991. szeptember 30-án Liza Minnelli is megkapta a maga kis csillagát a Hollywood Walk of Fame-en. Érdekesség, hogy édesanyjának Judy Garlandnak addigra már három ilyen is volt. Ugyanezt a csillagot kapta 88-ban természetesen posztumusz John Lennon is. És 1956-ban született Lengyelországban az a hölgy, aki jó ideig a Matt Bianco zenekar énekesnője volt. Bássia keresztnévre hallgat, de a vezeték nevét soha az életben nem tudtam rendesen kimondani, és szerintem most sem fog menni, nézem a papíromat, Trezlelevska, vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy Básiának boldog születésnapot kívánunk azzal a dalával, ami egyébként még vezette a smooth jazz listát is, mert könnyed popmuzsika, Blame It on the Summer.

0: Alva!
1: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
2: Folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és hát a mai napon elérkeztünk a múzeumhoz. Bár szerintem van egy pár ilyen a múzeum Budapesten, de hát ez is abban a sorban van. Ez a Magyar Nemzeti Múzeum. Azt hiszem nem kell bemutatni senkinek sem, hogy hol van most, de hogy mindig itt volt-e?
3: Hogy is indult az alapítása, az egy hosszabb történet valóban. Menjünk hát igen, a Magyar Nemzeti Múzeum ugye a múzeum körúton található. Elmondhatjuk róla, hogy a magyarság és a Kárpát-medence történelmi múltjának egyik legfontosabb és leggazdagabb műkincsgyűjteménye. Világviszonylatban is az első nemzeti múzeumok közé tartozik. Ugyanis a nagyműveltségű gróf Széchenyi Ferenc volt az, Széchenyi István édesapja, aki az 1802. évi országgyűlés idején azzal a kéréssel fordult első Ferenc királyhoz, hogy engedélyezze számára egy nemzeti közgyűjtemény megalapítását. És ez a nagycenken őrzött gyűjtemény képezte aztán később az országos Széchenyi könyvtár alapját. A Nemzeti Múzeum megalapításáról az 1808. évi 8. törvénycikkel rendelkezett, és a könyvtár és a Széchenyi gyűjtemény alapján létesített múzeum története ettől fogva szorosan összekapcsolódott, hiszen az OSK és a Magyar Nemzeti Múzeum 1949-ig egyetlen jogi személyként működött. A tényleges szétválásra csak a könyvtárnak a budavári palotába való költöztetése után 1985-ben került sor. Ez volt az az előzmény, amit tudnunk kellett mindenképp.
2: A mai Nemzeti Múzeumnak a telkét, azt mikor vásárolták meg, és akkor innentől szerintem már kitalálják a hallgatók, hogy nem költözködött a múzeum.
3: Így van, 1813-ban vásárolta meg az állam a Batthyány családtól, aztán az erre épített palotába költöztette a gyűjteményt. Ezt az épületet 1847-re építették fel Pollak Mihály tervei alapján. Tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon szép klasszicista épületről van szó. Mindenki előtt ismer szerintem a nagyon szép lépcsősor, a korintoszi oszlopok, a timpanon, tehát egy igazi klasszicista épület. 1848. március 15-én a múzeumkertben tartott népgyűlés hirdette meg a modern Magyarországot megteremtő forradalmi eszméket. Itt a múzeum dísztermében több alkalommal tanácskozott az országgyűlés alsó és felső háza is. Ne felejtsük el, hogy ilyenkor nem állt még az országház. Tehát ezért üléseztek a múzeumban, és ezért vannak a március 15-i ünnepségek a Nemzeti Múzeum körül. 1861 és 1944 között számos olyan kiemelkedő személyiségtől vett itt búcsút a nemzet, mint például Teleki László, Kossuth Lajos, Bem József vagy Ady Endred.
2: A Magyar Nemzeti Múzeumnak a parkja az is fantasztikus.
3: Hát a kertje az gyönyörű, valóban. Ennek kialakításának az anyagi fedezetét többek között a Liszt Ferenc és Erkel Ferenc jótékonysági koncertjei biztosították. Az elmúlt 150 évben számos irodalmi és történelmi személyiségnek állítottak itt emléket. 1860-ban került ide például Berzsenyi Dániel szobra, aztán később Kazinczy Ferencé, de találunk itt Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor szobrot is, illetve a múzeum alapító gróf Széchenyi Ferenc szobra, és a természettudós Hermann Otto szobra is itt van, illetve az 1848 a szabadságharc két külföldi katonai vezetője Alessandro Monti és József Viszocki, illetve Giuseppe Garibaldi szobrát is megtaláljuk a múzeum kertben, de szerintem a legfontosabb szobor, amit mindenki lát már a múzeum körútról is, az az Arany János ülő szobra, amely a múzeum előtt található Stróbula Lajos alkotása 1893 óta díszíti a múzeum kertet.
2: A Magyar Nemzeti Múzeumban, mint több más múzeumban mindig vannak időszaki kiállítások, de természetesen vannak állandó kiállítások is.
3: Állandó kiállítások terén mindenképp meg kell említenünk a Kelet és Nyugat határán című kiállítást, amely a Krisztus előtti 400 ezertől a Krisztus után 804-ig, tehát a honfoglalás előtti időig fedi le ezt az időszakot. Találunk itt egy római kőtárat is, a lapidáriumot, illetve egy szintén állandó kiállítás mutatja be Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. századig. Ezek tehát az állandó kiállítások. És amit most találunk, két időszaki kiállítást találunk jelenleg a Nemzeti Múzeumban. Az egyik az Amerikai Álom, amely november 1-jéig látogatható. Az amerikai függetlenség nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóját ünnepli idén az

0: 2026. március 5-én a király születésnapjával kezdődően vette kezdetét itt a Magyar Nemzeti Múzeum épületében, és a Nagy Lajos király kincsei című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum középkori lapidáriumában, tehát a kőtárában tekinthető meg, ennek az évnek a december 31-éig. Fontos elmondanunk, hogy a korábban itt kiállított koronázási palást, illetve a szeúzó kincsek jelenleg nem látogathatók. Ez most felújítás alatt van, ez a kiállító térnek ez a része.
1: És természetesen ez a múzeum is nyit a gyerekek felé, mint az összes többi múzeum, és itt is lehet egyébként, képzeld el, születésnapokat tartani. Nekem a lányomnak volt egy születésnapja.
0: Tényleg? Jaj,
1: igen,
0: de jó.
1: Bizony. És nagyon-nagyon élvezték, hiszen a lányok ruhákat próbálgathattak, a fiúk pedig kardot, illetve páncélt vehettek fel.
0: Hát ez csodálatos. Egy jókkal több, hogy menjünk a Magyar Nemzeti
1: Múzeumba.
0: Így
1: van, köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours vége 2026. szeptemberének utolsó napján. Ez sem lesz soha többet, 2026. szeptember vége, holnap előrelépünk egyet, kicsit közelebb a karácsonyhoz, meg az új esztendőhöz is, holnap október 1-e lesz a zenevilág napja, mi pedig tesszük majd a dolgunkat, de készülök önöknek persze szöveges tartalmakkal is. Pénteken 69. Get Funky Party, ez sem marad ki a holnapi műsorból, de a többit majd megtudják, ha összejövünk holnap délután 4-kor. Megköszöni a figyelmüket az elmúlt 3 óra műsorvezetője, Jazz Kovács László. Szép estét kívánok, viszont hallásra!
1: Felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen

0: semmilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Nálunk a mesterséges intelligencia a működés része. Projektekben, döntésekben, eredményekben. Az AI-t nem mondjuk, használjuk. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, a nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott párt finanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pestre a Pesti híd fő előtt, csak a belső sáv járható. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon is. Nehéz az átjutása a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utca előtt. Telítettek a sávok a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatást.

0: tanácsát a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott párt finanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.
1: Yeah. Melody Maker.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra

0: hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a fejjelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: tette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el! Könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kultúrminiszter

0: kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes szerda estét kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Változatos zenék a folytatásban is, válogatásunkban hamarosan Majsai Gábor énekel. A Ne engedj még el az egyik legnépszerűbb dala, amely eredetileg a 2014-ben megjelent Hangulatok című szerzői nagylemezén kapott helyet. A lemez többi dalához hasonlóan ennek a szerzeménynek a szövegét is az énekes felesége, M. Hefele Krisztina írta. A kezdésben a Pászó Ghost Train című lemeze forog. A zenekar eddigi legerőteljesebb hangzású válogatása ez, a klasszikus karibi ska és reggae alapok mellett fajsúlyosabb rockos, punkos elemek, valamint balkáni hatások is megjelennek rajta. A címadó dal szól már is, itt a Jazzin. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night zenei válogatásunkban hamarosan Möntör Máté szerepel egy feldolgozással. A Mr. PC egy világhírű John Coltrane szerzemény, a jazz szaxofonos Paul Chambers nagybőgős előtt tisztelgő, gyors tempójú blúza lesz ez. Nem sokára meghallgathatjuk. A kezdésben pedig Seres Rezső legismertebb szerzeménye, a Szomorú Vasárnap, az előadók Tandi Flóra és Varga Judit. A dalok után pedig érkeznek a Business Class és a Reggeli Express legjobb pillanatai, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk!

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Öveket bekapcsolni.
0: Indul a Business Class.
2: Kamasz Melinda a stúdióban köszönti önöket, a telefonnál pedig Rudolf Péter színművész, a Vígszínház ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szia!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusz!
2: Témánk pedig, hogy nagyon sok bemutatóval készül a Vígszínház a 26-27-es évadra, azt hiszem, hogy talán 9 bemutatótok lesz, de igen. Mielőtt rátérnénk erre, mondd el, hogy milyen volt az előző évad, hogy sikerült, milyen volt a nézettség?
3: Hála Istennek, kopogjuk le a nézettségünk, az továbbra is a 95-98% között mozgott, amiben nyilván van olyan előadás, amiért harcolni kell, nyilván így jön ki a matematika, de azokért meg érdemes harcolnunk, és hogyha a Vígszínházban 70-80%-os nézettség van, az ugye 700-800 ember.
2: Tehát ez nem kevés.
3: Nem. Tehát 350 000 körül van az éves nézettségünk. Nem akarok butaságot mondani, nem készültem most egy ilyen nemzőt, kicsit óvatosan mondom. A legfontosabb az, hogy amit megcéloztunk évekkel ezelőtt, és amit nyilván minden igazgató és minden dramaturgia és Vígszínházért aggódok és gondolkodok, megcéloznak, hogy ez a bizonyos nézettség, ez méltóság teljesen álljon össze, hogy az, amiről beszélni akarunk, az érdekelje az embereket, és a műfaji változatosság is, az valószínűleg mindig része lesz a Vígszínház életének. Tehát nagyjából 1700-1800 embert kell ültetnünk egy este, és egy új játszóhelyünk is bejött, ugye a szalon most már 1-2 éve funkcionál.
2: Most már gyakorlatilag 4 játszóhelyet igazgatsz, ugye?
3: Igen.
2: Ugye az új darabokat bemutató évadnyitón ott felhívtad a figyelmet arra, hogy a gyűlölet az nem jó tanácsadó, és nagyon szépen Eszterházy Péter szavaival ecsetelted ezt. Ezt miért tartottad fontosnak, hogy ezt elmondd?
3: Hát azért is hívtam segítségül Eszterházyt, mert enyhén szóval pontosabban fogalmaz, mint én. Tehát, hogyha most Eszterházy fordításába fogok, akkor épp annak az értelme kúszik ki a beszélgetésünkből, amiatt hozzáfordultam.
2: Az az igazság, hogy ezt érdemes egyébként elolvasni, én is, amikor ezt felolvasod, akkor utána magam is utána néztem, és tényleg nagyon szépen fogalmazta meg ezt. De akkor térjünk rá akkor gyakorlatilag az évadra, hogy milyen 9 bemutatóból áll össze a 26-27-es év.
3: Hát most ez azt hiszem az egyik legsűrűbb időszak. Nem tudom, volt-e már ilyen, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi bemutatója legyen a Vígszínháznak. Meg volt a 4-6 című Ifja Vinyanszky Attila által rendezett és a társulattal együtt létrehozott előadás, ami egy, ez is egy szokatlan dolog talán, hogy a Letargiának némileg a folytatása.
2: A Letargia őrült siker lett, ugye?
3: Igen. És mikor az előző évadról beszélünk, ott nyilván ez egy nagyon fontos mozzanat volt, és ezt gondolta tovább Attila, ezt a lehetőséget, tehát itt most már nem csak le van bontva a negyedik fal, ugye a Letargiában fölment a színpadra az előadás fináléjában egy osztály.
2: Igen.
3: Érettségiző osztály.
2: Én is láttam, úgy megható, olyan megható volt, tényleg az ember, én elsírtam magam, annyira jó volt nézni.
3: És hát nyilván egy elég vagány dolog, hogy egy ilyen 131 néhány éves múltú épületben, ahol már nagyon sok mindent láttunk, mindenféle veretes történetek, nagy-nagy színészekkel álltak színpadon, és most egyszer csak maguk a nézők is, már a 4-6-ról beszélek, amit egy kocsma, de nyilván egy elvont helyszín szól a mi mostani létezésünkről, Budapestről és a hazánkról, de a nézők gyakorlatilag fogyaszthatnak a nagy színpadon, ahol Darvas Iván és Rutka Éva állt a fénycsovák.
2: A 4-6 miről szól?
3: A 4-6 tulajdonképpen ennek a generációnak az átkötés, és Andris mond egy átkötést, az egészen fel is vállalja ezt a dolgot, hogy mintha ezek az érettségizők most kvázi kilépnének a nagybetűsbe, és többek között az ő sorsuk és egy körúti kocsmába betérő magyar honpolgárok jönnek, mennek, esnek szét, vagy rakódnak össze egy elég speciális és virtuóz előadásban, mert érezhetően sok-sok szempontból megremeg az épület. és a hatásfoka az már is tapintható, és nincs rá egy hosszú-hosszú ideig már most.
2: Tényleg fantasztikus ez, és azt hiszem, hogy például a Letargiánál lehetett azt tapasztalni, hogy nagyon sok első színházas jött be. Szerintem lehet, hogy erre is, és nagyon sokan bejönnek, majd olyanok, akik korábban nem.
3: Így van, és ez is cél, és az, hogy bejött a Pogány induló, mint indulat, mint személy, mint életérzés, nyilván nem véletlenül fedi le ennek a generációnak az indulatait, és az előadás maga is ennek az indulatnak a nevében született. És
2: beszéljünk akkor a többiről is, hogyha...
3: Igen, azt akartam mondani, igen. hogy a következő bemutató, itt ülök a Pesti Színházban éppen próba előtt, Fehér Balázs Benő rendezi a Két hétfő emléke című Arthur Miller darabot, ahol, ha ennyire lehetek személyes, hát azért nekem nagyon hiányzott már, hogy játszom, de most egy ideig nem próbáltam, és akkor itt együtt lehetek Kern Andrissal, akivel nagyon rég nem játszottam, Mundelik Józseffel, akivel még nem, Fezban Bévával, Orosz Ákossal, Zsányi Tamással, hát nyilván ilyenkor az ember nem tudja felsorolni az egész csapatot. Ez egy csapatmunka, egy nagyon érdekes anyag, egy felvonásos, ami közben egész estés értékű és hosszú.
2: Mi a témája?
3: A témája, igen, ezt akartam mondani, hogy Arthur Miller személyes élményét írta meg, ő maga dolgozott kétkezi munkát végzett egy raktárban, autószerelőket kiszolgáló alkatrészeket szétosztó műhelyben, és az ő szociális érzékenysége, és azt gondolom, hogy a mi szociális érzékenységünk találkozik, és én személyesen érintve vagyok, mert nagyapámja van ilyesmi helyen dolgozott. Egy csodálatos dolog, lírai realizmus, Benő színész dolgozott már a Víg Színházban, ez is egy érdekes visszatérés, én már rendezőként van velünk, október 10-én lesz a bemutató, és ez a darab kapcsán is azt a sajtótájékoztatón is érzékeltettem, hogy kifejezetten szociálisan érzékeny évad, nem mintha nem lenne mindig dolga a színháznak törődni a bajban levőkkel, az elesettség különböző fokozataival, foglalkozik végül is a világirodalom. De valahogy ez az évad kifejezetten így állt össze a Két hétfő emléke után. Való Péter rendezi a Bohém életet a Pesti Színházban, ez egy decemberi bemutatónk lesz, ahol pedig hát ott nyilván az opera libretto és egy film alapján készült egy saját anyag.
2: Igen, nagyon érdekes, mert a Bohém életet ugye inkább operaként ismerjük.
3: Igen, de a történet az pedig szintén nagyon jelen idejű. De Péter otthatja, tehát nem attól jelen idejű valami, hogy olyan kifejezéseket használunk, természetesen közhely, amit mondok, de mégis azért szögezzük le, hogy csak mobiltelefon kúszik be egy történetben, lehet a kórű ruhákban a mondandónak kell jelen idejűnek lenni, és az nagyon jelen idejű.
2: Igen, és másik klasszikushoz is hozzányúltok, a Cseresznyés kerthez, tehát azért Bohém élet, Cseresznyés kert, minden van tényleg.
3: Igen, de hát épp ezt a színességet. Ez az Attilának a speciális előadása, amely még egyszer mondom, rengeti az épületet is, hangerőben is, és tartalmában
2: is. A 4-6, igen.
3: A 4-6, hogy ezután pedig kifejezetten fontosnak éreztük, hogy egy klasszikus jöjjön, és Sasha Bargman dolgozott már a Víg Színházban, aki dolgozott vele, nagyon várja, és ez ráragad a többiekre is. Cseresznyés kert, egy eltűnő világ szembesülés azzal, hogy valami szétporlad, sírjunk érte, ne sírjunk érte. Egy olyan rendező, Bargman, aki túl azon, hogy szeretnek vele dolgozni, ott marad a darab magjánál, tehát a Cseresznyés kertet látjuk, de mégiscsak van egy sajátos íze. Tehát nyilván, hogy neki fogni ezeknek a klasszikusoknak, az mindig egy nagy kérdés, hogy miért csinálja meg 4725-1550-et.
2: És hogy valaki kért, még érdekel ez, igen. Igen.
3: Miért biztos, hogy érdekel, és az már érződik is. Uh-huh. Ezek olyan gazdag anyagok. Tehát amilyen fontos, hogy létrehozzon egy előadást egy társulat maga, mint a 4-6. Ugyanilyen fontos, hogy a színésztársadalomnak különösen, és a nézőknek is azt gondolom, hogy közben bele lehessen kapaszkodni örökérvényű igazságokba, és ezeket persze nem porosan eljátszva formailag sem feltétlenül ott ragadva a szokásos megoldásokban jöjjön létre, és amit már tudok a díszletről, azt gondolom, hogy ez egy ugyanolyan reveláció tud lenni, mint a 4-6.
2: Igen, a nagyon jó a díszlet ott is, igen.
3: Úgyhogy én kifejezetten várom jó magam is. És Nagy Kálózi Eszter, Ifja Binyánszki Attila, Márkus Luca, Varga Járósára, Serez Zoltán, Kőszegi Ákos, Horváth Szabé, Gáréka Ágota. Szóval ez is egy társulatépítő, minden ilyen klasszikus, és az ember azért szívesen írja benne a teszébe, hogy játszottam a Cseresznyéskertben.
2: De mondod a Csárdás királynő,
3: mert már... Igen, mert már futottam tovább.
2: Igen, mert Csárdás királynő is lesz, szóval tényleg nagyon széles a repertoár. Oda miért nyúltatok? Igen.
3: Azért, mert most túl azon, hogy van egy bravúr értékkel, csodásan, nagyon fontos szempont, hogy olyan színészek vannak a Víg Színházban, akik el tudják énekelni.
2: Na ez fontos, igen.
3: És az operetnek az őrülete, ami egy nagyon nagy szabadságod, de a Mohácsi János már kétszer rendeztem, de elkészít ide már a Vígbe egy anyagot, tehát nyilván hozzányúl, és ami mostani időszakunkról szól. Az operetben van valami egyszerre porhadó és közben szemtelen, és azt gondolom, hogy a Mohácsi Jánossal, akivel itt az Üvegcipőben már nagyszerűt előtte is, de a legutóbbit mondom, nagyszerű dolgozott a társulat, ez szintén revelációt tenni. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez még sosem volt a Víg Színházban, miközben Kálmanire első bemutatkozása a Víg Színházban volt.
2: Nagyon, nagyon érdekes, nagyon várjuk, de az az igaz,
3: és
2: hogy...
3: És még Woody Allen kék jár.
2: Na, ezt akartam mondani, hogy szerintem az én korosztályombeli hölgyek csapatai fognak elvándorolni a kék jázminra.
3: Ez a cél, és természetesen erről beszéltünk, hogy akiket bevonunk a 4-6-nál, és jönnek a Cseresznyéskertre, azokat is valahogy szóval itt kell, tehát járjanak színházba, ugye ez az egyszerű mondatom.
2: Ahhoz meg olyat kell csinálni, mire bemegyünk, igen.
3: Igen, és hát Woody Allen és Hegedűs D. Géza, aki egyébként a visszatér, ugye ez is egy nagyon fontos eleme az évadnak, bizonyos okokból ő nem tudott velünk lenni, és ő is benne van a két hétfő emlékében is, csak mondom, hogy ez milyen jó hír, és újra tudjuk játszani Csehov Siráját, ami megvártuk a Gézát. És most rendezni fog. A Kék Jázmin ugye egy film adaptáció, ebből írtak egy színpadi változatot Hásink Hildával, és ennek a bemutatója lesz márciusban, nemrég volt a díszlet elfogadása, Antal Csaba díszlete, egy nagyon speciális anyag, térben, időben ugrál, filmes vágások, tehát jó nagy kihívás.
2: Igen.
3: A Pesti Színház technikai lehetőségeit figyelembe véve megcsinálni, de egy olyan bravúros díszlet készült, ami mert én ettől aggódtam, hogy lehet ezt, mikor elolvastam az anyagot, tényleg filmes vágások vannak benne, miközben itt ülünk a színházban, hát annyit előre megjósolhatok, ez meg fog valósulni. Nyilván ez forma és technika, de ebben az esetben ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
2: És akkor nagyon röviden tudsz-e beszélni nekünk a szalóról és a házi színpadról?
3: Igen, itt van a házi színpadról, továbbra is a magyar darabokat részesítjük előben, és most jön egy bemutatónk, a Kedves Bóper, Béli Tibor regényében íródó Zsótér Sándor rendezi, volt már, Kapás Dezső rendezte annak idején, egy író szembesül a saját korával, és közben olyan fájdalmas humorral Méhes Laci játsz ezt az írót, és érdekes módon a következő bemutató, mint a reflektálna erre, egy másik szemszögből Bíró Zsombor Aurél, regényéből, a Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, készült Pelsőci Réka, Komán Attila közös munkájában egy anyag, ahol pedig egy fiatal író, egy kortárs regényről beszélünk, egy fiatal író reflektál tulajdonképpen egymásra majd a két darab, és a 20. század és a 21. század, és ami most még ebben az időszakban bemutató lesz a szalomban, a Szobatárs, Újmészáros Károly rendezésében Hegyi Barbarával és Petrik Andival egy ilyen intim helyen, egy nagyon izgalmas két ember hogyan hathat egymásra és változtathatja meg magát, szinte változtathatja.
2: Hello?
3: Valatilag.
2: Kicsit elment a hangod. Jó, a lényeg az, hogy viszont biztos, hogy óriás siker lesz az a Dézs Geszti musical, amit azt hiszem, hogy nyáron fognak bemutatni, de nem ti először, hanem talán Szegeden, és igen, aztán jön hozzátok aztán, jövőre.
3: Igen, így van, ez nagyon-nagyon régóta zajló munka, és nagyon régóta zajló egyeztetés, Horváth Csaba rendezésében először, igen, a szabadtéri bemutató lesz Szegeden jövő nyáron, és utána szeptemberben nálunk blokkban fogjuk játszani, nem a Bélecence része lesz, egy nagyon speciális még helyzet, még nem volt a Víg Színház a szegedi szabadtéri játékokon, zajlanak a munkák, nagyon előre haladott.
2: Ki lesz Petőfi?
3: Petőfi, hát most még a szereposztásról titokzatoskodhatunk, de Wunderlich Jósi már elénekelt belőle dalt, tehát maradjunk annyiban, az egy erős ráutaló magatartás részünkről.
2: Hogy ő lesz Petőfi. Én azt hiszem, hogy ezt tényleg mindenki várja, szerintem Petőfiről illendő volt egy ilyet csinálni, és Dézs Gesztivel, avval a zenével biztos csodálatos lesz. Nagyon várjuk ezt, gondolom ti is.
3: Természetesen, de meg kell mondjam, hogy, hogy alkotilag is azt gondolom, hogy az, hogy a szobatárs elkészül a szalomban, hogy a házi színpadon mi történik, a színészeinknek és az egész épületnek pontosan ugyanannyira fontos. Természetesen vannak magától értetődőbb, önmaguktól reflektorfénybe kerülő dolgok, de az, hogy egy kortárs regényt dolgozunk majd, meg decemberi bemutató lesz Perső Réci Rékával, az nekem egyébként nem kevésbé fontos. Nyilván gazdasági vállalkozás is a kultúrában a percben, ahogy amikor el kell adni és a nézőt be kell vonzanunk, és ilyen szempontból nyilván más és más a súlya a színház életében, de
2: minden darab ugyanolyan fontos.
3: Természetesen.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg rendkívül széles ez a Víg Színház 26-27-es év, vagy a nagyon széles körül, mindenképpen ott leszünk mindegyiken. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál
3: köszönöm
2: velünk.
3: Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, és szép napot mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében?
2: Főképpen egyszerű. A Brahmsnál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros záró tétel. Ez főképp egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a másik részben javasol szigánbáróban részletek, és ez főképpen az egyetlen olyan operett, ami már vésbe készült, de ez magyar indítatású. Jókai Mor volt a ennek a darabnak, és Strauss, amikor olvast ezt a könyvet, akkor eljött Jókaihoz is, meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese Arnold Schönberg 1937-es nagy zenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghoz az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságét és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalálták a Rajnából, de utána elmegyógyint időben került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartott el az egész családot, hét gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt, olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ezt hallotta Liszt Ferenc Károsóban zongorázni, és el volt tagadható tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartott el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött a Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült ő mértékben, hogy hát képpen így valott Brahms Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom, jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajadon lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyébe megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus valomás, és ez a kölcsönös rajta és szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A négyik tétel, azt említettem, az egy magyar felékezik és magyar tánc, és egyszer cigány zenem, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta magyar táncokat is, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziával van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klára Schumann, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a másik tétel, intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadult zené van. Aztán visszatér megint az első rész is, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi valomás. ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a beszes nem létrejövő szerelmi kapcsolat, ennek a bánat, a szomorúság is benne volt. Mert abszolút többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkozottan élt. Teljesen véletlenül vezényelt a Mürcsuslágban, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms vég, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása, és ott ő elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Strauss-nak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni, nagyon sokra tartotta. Igen. De ritka dolog, hogy egyik zenszerző másikat ilyen nagyra tartsa.
1: Szóval,
2: mert minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokkal becsül sokszor. Szóval, de hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, ünnepi évadnyitó hangverseny. Igen. A Műpában, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében. Igen. Az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Tulajdonképpen a Cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó dolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Uh-huh. Hogy aztán fergetik és a vége, az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeret szabadul nagyon. És akkor leszünk a Cigánybárból a Barinkai belépő, a szólista Papp Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróba, operaházba, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a marosvásárhelyi zenekarban volt, azt koncertmester is volt, tehát egy első osztályi muzsikus. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Koloratúr szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok a mostani koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet a Papp Balázsra, ez egy felkeltéges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két közben, bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznek. Ugye öltöző alatt van Anna polka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a Monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általánosabban ezek a darabok, mert ezek minden. Szóval Johann Strauss-nak a világa, azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye nagyon szimpatizált a magyar forradalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponált a Rákóczi indulót, amit ő hideglázas kapott mindig a bécsi udvar. Tehát ez egy mély gyökerű valami volt. Ugye Liszt volt az első, aki korodatási mésébe magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a és Liszt is egy kicsit piszkált a bécsi udvar nóziát, és hát a Jossz magájú beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MÜPA, Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánsokat, és szeretettel jók mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Októberben ismét határtalan dizájn kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotó tárgy tematikában a Kisszeli Múzeumban. A Nemzetközi Dizájn Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozatra idén október 4-e és november 1-e között kerül sor. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amelyek a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán beválasztották a francia kulturális minisztérium által szervezett egyik nemzetközi kiállítás sorozatába is. A Kisszeli Múzeum templomterében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje, a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern

0: Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Yeah.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a fejrengetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére

0: Mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. A bércesi Jazz Band Biztonsági őr című dala nem egy új szerzemény, hanem Bércesi Róbert legelső ismert zenekarának, a Blabla együttesnek az 1980-as azonos című EP-jéről származik. Robi ezt a korai alternatív rockslágert hangszerelte át teljesen új, improvizatív és füstös jazz stílusba. Nem sokára megmutatom. A kezdésben a Quarantine Artist, amelyet a koronavírus járvány, vagyis a karantén időszak első hulláma alatt Galambos Zoltán zongorista, zeneszerző és producer hívott életre, Colors of the Music című dalában Sophie Cairo, vagyis Farkas Zsófi énekel. Jó szórakozást kívánok a dalokhoz, itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Összeállításunk résztvevője lesz nem sokára Harold Péter. Still the One című dala laza, dallamos elektronikus zene, a chill out és a jazz elemeit ötvözi, ami egyébként is jellemző Peti hangulatközpontú munkáira. A kezdésben pedig a swing hazai hercege Gájer Bálint mi mást énekelhetne, mint egy swinget. Egy álom swinget. Jó szórakozást hozzá!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Kérem, fogadják sok szeretettel Katona Klári előadásában a Hello című gyönyörű dallamot a Titkaim című albumról. Aztán hallhatjuk még éjfélig a Smárton Trio Hetet Hét Határ című dalát is. A szám a zenekarra jellemző módon virtuóz gitárjátékra, dinamikus ritmus szekcióra, valamint a jazz, a funk és a progresszív blues elemeinek egyedi keverékére épül. A kezdésben pedig, ha már így indítottuk az órát, hogy egy karantén időszak ihlette, illetve egy akkor született dalt játszottam, hát legyen a zárásban is ez. A Neked írom a dalt című legendás LGT-s lágert is átdolgozták annak idején, 2020 márciusának végén született meg a hashtag Maradj Otthon jegyében. A dalt 43 magyar művész és énekes rögzítette, a saját otthonában emlékszünk arra rettenetesen időszakra, amikor mindenki be volt zárva. A kezdeményezés Presser Gábor és Karácsony James jóváhagyásával és közreműködésével valósult meg, tehát Neked írom a dalt, itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a fejjelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után

Nagyon kellemes csütörtöki hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, már is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is, egészen hajnali háromig Bárány Anna. Szívemben bomba van, ha voltak már Budapest bár koncerten, akkor pontosan tudják, hogy a Walter László és Harmat Imre által írt Örökzöldet ott is, és itt a Jazzy Nightban is Németh Juci és Kis Tibor énekli majd. Kezdődalunk a Sárik Péter triótól indul, a tagjai a Magyar Jazz élvonalába tartoznak, Sárik Péter, Frey György és Bertész Tamás előadásában jön már is a Spring Fever. Jó szórakozást kívánok csütörtökre is, itt a Jazzin.

0: vagyok. Rumba csapkapor, azonnal felrobbanok. Szaladjon hát, amerre lát.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Három hölgy és két úr. Ez a Jazzation, egy 2005-ben alakult jazz a cappella formáció. 2004-es lemezükről szól hamarosan a Vampire Serenade című dal. És a Cotton Club Singers alapítójával, László Boldizsárral kezdünk. Menj, ha vár más szív. Hallgassuk együtt, itt a Jazzin.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazz the Night. Magyar előadókat felvonultató műsorunk egyik szereplője a Delovjábor és DJ QC vezette Random Trip, akik mindig valami extra produkcióval lépnek a közönség elé. Digital World című daluk szól. Előttük a Kuna testvérek, vagyis a Kuna Tons és a Funk for Fun, de a kezdés Csorba Lóránt vezetésével a Lóci játsziké. Kár, hogy elhagytál. Önök ne hagyjanak el, tartsanak velem a folytatásban is. Itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy óra utáni, már is induló blokkunkban a Hess Ádám akusztik is muzsikál, Cseh Tamás tiszteletére írt dalukat játszom, ez a nyár végi sanzon. És Takács Nikolásszal kezdünk, az egyedi hangú énekes Kardos Norberttel és Simon Viktorral közös felvételével szerepel, ez a Gun, itt a Jazzy Nightban.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, változatos muzsikákat ígérhetek a továbbiakban is. Fenyves Márk vezetésével hamarosan játszik a Fenyves Quartet, Saturday Blue című muzsikájukkal szerepelnek. A kezdésben pedig Varga Lévius szerelem zenekara, a Kutya vacsorája. A név a főhős nagymamájának mondásából adódott, szerinte a zenészek élete bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Zöld szemek, hallgassuk most őket, itt a Jazzin.

0: Kellemes csütörtök hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night. Hosszabb zenei összeállításunkkal megyünk tovább, amiben megmutatom Önöknek a Mangorize zenekartól az Itt vagy című dalukat. A csapat eredeti formájában 2013-ban alakult, és a reggae dancehall ritmusok, valamint a popzene ötvözésével egy addig nem hallott stílust hívtak életre magyar és jamaikai angol nyelven. Hütter Dóra vezetésével szerepel majd a Dorci Pelágó, Városi Nyár című szerzeményüket játszom, és a kezdésben Szeder Szabó Krisztina vezetésével a Szeder csapatát ajánlom Önöknek, mégpedig a Lazsa dalukat. Kellemes rádiózást kívánok, itt a Jazzin.
1: Mit

Ész vagy inkább észre, vigyázz rád a kényszer, majd megszabja, meddig érsz el. Mondd, látsz-e vagy csak nézz-e szívvel, ész vagy inkább észre.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst, vége a fakitermelési moratóriumnak, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a fejjelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy Zene.